napok után. Illegálisnak számít minden olyan hulladék, amelyet nem a meghirdetett időpontban tesznek ki, illetve amely nem minősül lombhulladéknak, például gumiabroncs, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ezeket továbbra sem szállítják el. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a lombtalanítás során kihelyezett hulladék a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tulajdonát képezi, ezért a lomok közötti válogatás, turkálás jogtalan eltulajdonításnak minősülhet és rendőri intézkedést vonhat maga után. A cég közölte továbbá, hogy annak sem kell aggódnia, aki lemaradt a lomtalanításról. A hulladék udvarban évente 600 kg-nyi nagy darabos hulladék adható le szétszerelve darabokban. A Békéscsabai hulladékgyűjtő udvara két egyházi útról nyíló Bon Mihály utcában található, és hétfőtől szombatig várja a lakosságot.

0: Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a békési rendőrök a Budapesten megrendezett Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyéről. A vármegyei bevetési egység tagjai kategóriájukban az első és a második helyet is megszerezték. A sportlövész eseményt az Öt Fegyver Kupa Rendészeti Lövész Egyesület szervezte április 23-án első alkalommal. A verseny egyszerre szolgálta a szakmai fejlődést és az emlékezést a rendőrnap hagyományaihoz kapcsolódva. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának 5 munkatársa indult a megmérettetésen, ahol kimagasló eredményeket értek el. Néveri Gyula rendőrfőtörzsőrmester bajnoki címet szerzett, így ő végzett az első helyen. A második helyet kollégája Lukovicki Szilárd rendőrfőtörzsőrmester szerezte meg, így az ezüst érem is Békés vármegyébe került. Az egység további 3 tagja volt még, Nagy Viktor rendőrőrmester, Hári Hunor rendőrtörzsőrmester és Szlaukó Áron rendőrtörzsőrmester, szintén értékes tapasztalatokkal és jó eredményekkel zárták a versenyt. A színvonalas rendezvényen az indulóknak 5 különböző pályán kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. 2 pálya zárt taktikai ház jellegű feladatokat tartalmazott, ahol papír és fém célok leküzdésével mérték fel a lövészek precizitását. A program kiváló lehetőséget adott a bevetési és lőkiképzői feladatok gyakorlására, és hozzájárult a lövész sport népszerűsítéséhez is. A versenynek fontos erkölcsi üzenete is volt, a résztvevők és a szervezők közösen tisztelegtek elhunyt rendőr kollégáik emléke előtt. 10 éve aktív szereplője a helyi gasztronómiának Szekeres Lajosné mezőkovácsházán. 2016. júniusa óta vezeti a mezőkovácsházi egészségfejlesztési iroda gondozásában működő főzőklubot, amely idén jubileumot ünnepel. A csapat folyamatosan tanul egymástól, egyik tavaszi összejövetelükön pedig a maradékmentés témáját járták körbe. Úgy fogalmazott, 10 év egy ember életében hosszú és jelentős időszak, különösen egy olyan világban, amely folyamatosan és megállíthatatlanul változik. Elmondta, hogy az elmúlt évtizedben számos szerepben próbálhatta ki magát, és bár ezek mind a gasztronómia hasonló területeihez kapcsolódtak, számára egyértelművé vált, hogy az egészséges életmód, a fenntarthatóság és az élelmiszer pazarlás csökkentése már a meghatározó szempont lett a konyhakultúrában, itthon és világszerte. Néhány évvel ezelőtt találkozott először a maradékmentés, akkor még kibontakozó trendjével, amely, mint mondja, nem csak szimpatikus kezdeményezés volt számára, hanem rengeteg új ötletet is adott. A főzőklub vezetője nagy összetartó családban él, ünnepnapokon sokan ülnek az asztalhoz. Elárulta, hogy ilyenkor igyekszik mindenkinek kedvére tenni, ezért gyakran több alapanyagot vásárol a kelleténél, így a vendégségek végén maradnak ételek. Mivel a pazarlás számára nem elfogadható, korábban alternatív módokon próbált megszabadulni a többlettől, nagy örömére a szomszédoknak. Miután azonban megismerte a maradékmentés módszereit, már inkább új fogásokat készít a megmaradt ételekből. Elmondása szerint először saját ötletekkel kísérletezett, például pörköltből gulyásleves, kifliből mákos gubát készített, később pedig a neten és a közösségi médiában keresett inspirációt. Úgy érezte, ezt a szemléletet mindenképpen szeretné megosztani kortársaival is, ezért a főzőklubban is bemutatta a maradékmentés lehetőségét. Lakossági közleményt juttatott el a szerkesztőségekhez az MH Dombai Miksa 4. területvédelmi ezred Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalja. A honvédség tájékoztatása szerint a következő napokban és hetekben vaklőszeres végrehajtással egybekötött kiképzési foglalkozásokat tartanak több helyszínen és időpontban. A közleményben jelezték, hogy a kiképzési területeken napközben megnövekedett katonai jelenlétre, katonai járművekre és erős hanghatásokra kell számítani. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé zavarják a lakosság nyugalmát. A honvédség köszöni a lakosság megértését és türelmét. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Tovább bővül a kamat támogatás a békéscsabai mikrovállalkozásoknak. Nagy tömegeket vonzott a nosztalgia vonat Békés vármegyében. Eltűnt egy 13 éves fiú Békéscsabáról. A rendőrség a lakosság segítségét kéri. 8 hétig tartó parkolóépítés kezdődik a Berényi úton. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai önkormányzat idén is támogatja a helyi mikrovállalkozások fejlesztéseit azzal a kamat támogatási programmal, amelyhez akkor csatlakozhatnak a cégek, ha hitelt vesznek fel a Békés Vármegyei Vállalkozás Fejlesztési Alapítványtól, amely immár 28 éve nyújt hitel lehetőségeket a vármegye vállalkozásainak, köztük a Békés Csabai mikrovállalkozásoknak. A város és az alapítvány között létrejött megállapodás értelmében a program lényege, hogy a Békés Csabai cégek által felvett hitelek kamatterhéből az önkormányzat az első 3 évben 3%-ot átvállal, amennyiben a vállalkozások megfelelnek a feltételeknek. Szarvas Péter polgármester a közgyűlés után arról számolt be, hogy a kamattámogatási program idén is folytatódik, és tavaly is sok vállalkozón segített. Példaként említette, hogy egy 7,9%-os kamatozású hitel esetében a sikeresen pályázó Békés Csabai mikrovállalkozásoknak mindössze 4,9%-os kamatot kell fizetniük, mivel a fennmaradó 3%-ost a város átvállalja. Opauszki Zoltán városi tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő és a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, a Fidesz-KDNP frakció javaslatára 3 millió forintot különítettek el az idei költségvetésben a program folytatására. Hozzátette, hogy a feltételek nem változnak, a vállalkozások idén is ugyanazokra a szabályokra számíthatnak, mint tavaly. A Békés Csabai székhelyjel vagy telephelyjel rendelkező mikrovállalkozások 2 és 10 millió forint közötti hitelt igényelhetnek legfeljebb 10 éves futamidővel. A kamat az első 36 hónapban fix 4,9% a városi támogatásnak köszönhetően, ezt követően 7,9%-ra emelkedik, a hitel különféle fejlesztési beruházásokra vehető igénybe. A hétvége egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó eseménye volt Békés Vármegyében a Nosztalgia vonat érkezése, amelyet több százan kísértek figyelemmel a különböző településeken. A látványosság mellett azonban egy sokakat foglalkoztató kérdés is felmerült. A térség egyik legfontosabb vasúti témákkal foglalkozó közösségi oldala, a Viharsarok vasútja arról számolt be, hogy ismét előkerült a kérdés, miért nem olyan szenes a Nosztalgia gőzös füstje. Mint ismert, a Nosztalgia vonat május 1-én pénteken érkezett meg Békés Csabára, ahol hatalmas tömeg fogadta, és a szerelvény kocsijait belülről is meg lehetett tekinteni. Másnap délelőtt Gyulára indult tovább, majd visszatért a megyeszékhelyre, később pedig Békés Csabáról Szeged felé folytatta útját. Gyulán és Orosházán is nagy tömeg várta a ritka vendéget. A felmerült kérdésre a választ is megadta a Viharsarok vasútja. A 424-240-es gőzmozdonyt korábban pakura tüzelésűre alakították át, ezért a füstje nem olyan szenes, mint a hagyományos széntüzelésű mozdony. Okay. A Békés Csabai rendőrkapitányság a lakosság támogatását kéri egy helyi fiú eltűnése miatt. A 13 éves gyermek ismeretlen helyre távozott, és azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség nagy erőkkel a vármegyei egységek bevonásával keresi. A korábbi tájékoztatás szerint a fiú Jónás Kristóf április 29-én tűnt el. Körülbelül 150 centi magas, eltűnésekor szürke ruhát viselt, nem rendelkezik helyismerettel és nehezen kommunikál. A rendőrség kéri, hogy aki bárhol látta, azonnal hívja a 112-es segélyhívót, vagy értesítse a Békés Csabai rendőrkapitányságot a 66-os körzet 523-700-as telefonszámon. A hatóság azt is hangsúlyozza, hogy minden információ segítheti a keresést, még az is, ha valaki az elmúlt órákban látta valahol a fiút. A legfrissebb adatok szerint Kristóf időközben Békés Csabáról vonattal Cegnédre utazott, de továbbra sem találják. A Békés Vármegyei Rendőrség bejegyzéséhez érkezett hozzászólások között van olyan információ is, hogy Szolnokról Cegléd felé tartó vonaton látták, nála volt egy roller, és Cegléden a buszpályaudvar irányába indult el. Szemtanúk szerint korábban a Tesco melletti autómosónál szokott kéregetni, de gyakran feltűnik a busz és vasútállomás környékén is.

Békés Csaba Berényi út egy szám alatti területen a belvárosi irodaház kiszolgálására új közforgalom szemben nyitott parkoló épül. A beruházás kivitelezését a Galéria Invest Kft. Végzi a várossal kötött szerződés alapján. A munkálatok várhatóan május 4-ének hetében kezdődnek, és mintegy 8 hétig tart.

0: majd ez idő alatt részleges forgalomkorlátozásokra kell számítani. A kivitelező arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy az érintett szakaszon a Berényi úttól az Áhím Lajos András utca 2 szám bejáróig mellőzzék a parkolók használatát és az úttesten való várakozást, hogy a munkavégzés zavartalanul haladhasson. A kivitelezés idején okozott kellemetlenségek miatt a cég a lakosság megértését kéri. További információkat kérni az infokukat galeriainvest.hu címen, valamint Nagy Zoltán művezetőnél, Urbán Tibor építésvezetőknél lehet. Pozitív lett a drogtesztje annak az autósnak, aki vasárnap hajnalban szenvedett balesetet Békés Csaba közelében. A férfi 5 óra körül Kétegyháza felől Szabadkígyós irányába tartott, amikor letért az útról. Egy kerítésnek ütközött, majd a szántóföldre csapódott. A 27 éves sofőr könnyebben megsérült. A gyors teszt kábítószerfogyasztást jelzett nála, és a rendőrség gyanúja szerint alkoholt is ivott indulás előtt, ezért büntető eljárás indult ellene. Vésztőn a Szőlőskert utcában vasárnap késő este egy másik autós hajtott neki egy ház nagy kapujának. A járművet vezető férfi nem sérült meg, de a rendőrség szerint ittasan és kábítószer hatás alatt ült volán mögé, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett. A Szeghalmi Kapitányság szabálysértési és büntető eljárást is indított az ügyben. Bartók Béla születésének 145. évfordulója alkalmából rendhagyó énekzenei és helytörténeti órát tartottak a Békés megyei könyvtárban, ahol csabai általános iskolások is részt vettek. A programon a Békés banda muzsikált, felidézve azt a népzenei örökséget, amelyhez Bartók munkássága is jelentősen hozzájárult. Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy 2 turnusban összesen mintegy 200 diákot fogadtak az előadóteremben, ahol a helyismereti tudásuk is bővülhetett. Kiemelte, hogy a vármegye gazdag népművészeti és népzenei hagyományokkal rendelkezik, amelyek történelmi és identitás erősítő szerepe kiemelkedő. A rendhagyó óra során a gyerekek megismerhették a paraszti kultúra zenei világát, a zenészek a hangszerek bemutatásával mutatták be, hogyan szólt a muzsika 100 évvel ezelőtt. A jövőre 50 éves Békés banda koncertjének célja az volt, hogy bemutassa a korabeli hangszereket, valamint hogy közelebb hozza Bartók Béla Békésmegyéhez köthető gyűjtő munkáját és azt a paraszti kultúrát, amely egykor meghatározta a térséget.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Start Rádió. Start Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Kis Zsuzsanna fotóművész lesz, aki a múlt és jelen párbeszédét kutatja a művészet eszközeivel, miközben a jelenkor mozgalmasságát átszövi az elmúlt idők biztonságával és romantikájával. Jogászként dolgozott, azonban követni akarta az álmait, és a fényképezésben találta meg új hivatását és a kiteljesedés lehetőségét. Utazik az időben, s hogy a 70-es évek daljervíz szagú fodrászatában mutatja el meg az elmúlást, vagy a 80-as évek amerikai álmában lovagolja meg az ifjonti hév virágzását, azt előre nem tudni, de annyi biztos, lélekemelő utakat szervez agyunk érzelmi központjába. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, divatról és fenntarthatóságról, de azt is megtudhatják, hogyan lett a művész a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterszakos hallgatója. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem jogász, aki a paragrafusok világát elhagyva fotóművész lett. Életének és művészetének középpontjában a fenntarthatóság áll, használt kamerákkal gyakran régi, lejárt filmekre rögzíti képeit, melyeken összefor a múlt hangulata és a jelen történése. Fotózik fesztiválokon, utcán, munkáit rangos magazinok közlik. A kamera a barátja, mely elkísérte Kaliforniába, Portugáliába, Svájcba vagy a Karib térségbe. Helyek, ahol az emberek a tájat fotózzák, ő viszont az embereket. Az érzelmek, az emberi arcok mögött rejlő titkok és életút, a fiatalság, bohémság, napfény és életöröm jelennek meg Kis Zsuzsanna fotóművész alkotásain, akit köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Szia Gyuri, én köszönöm a meghívást és ezt a szép bemutatkozó szöveget. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad.
2: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Nemrég zárult le első önálló kiállításod Budapesten a Hybrid Art Space galériában, mely a Rediscovered Wonders, vagyis az újra felfedezett csodák címet viselte. A kiállítás középpontjában a fenntartható divat állt, a legújabb trendeknek megfelelő fast fashion helyett a kamerádon át megmutattad, hogyan lehet új életet lehelni régi, megunt ruhákba, és hogy lehet valaki így igazán trendi. Hogy jött a divat az életedbe? De mindenek előtt mesélj arról, kérlek, hogy lesz egy jogászból fotóművész.
3: Hát igazából én már gyerekkorom óta fotózom, és gyakorlatilag 12 éves koromban kaptam meg az első fényképezőgépemet, és azóta, hát a gimiben nem lehetett kiszedni a kezemből, és igazából az osztálytársaimat fotóztam eleinte, meg a házi állataimat. Nem tudom, nagyon magával ragadott ez a világ, és igazából mindenki számára, minden ismerősöm, barátom számára egyértelmű volt, hogy én vagyok a fotós, és viszont számomra nem volt egyértelmű, hogy az érettségi után is ezt fogom folytatni. Azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Igazából a belvárosi általános iskolás gimnáziumba jártam 12 évig, ahol Békés Csabaiak tudják, hogy azért ez egy nagyon kemény gimnázium, és az összes osztálytársam, az összes évfolyamtársam ment egyetemre. És nem tudom, ez 2009-ben volt, hogy én érettségiztem, és fel sem merült, hogy én mondjuk a MOMÉ-ra jelentkezzek, vagy művészeti egyetemre, úgyhogy a humán tárgyakból voltam jó, irodalomból, történelemből, a nyelvekből, és így jött a jogi egyetem. A pszichológiára is jelentkeztem, az volt egyébként az első hely, amit megjelöltem, oda nem vettek fel, és akkor így lett a jog, a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem el.
2: És az nem merült fel, hogy esetleg orvos legyél, hiszen édesanyád orvos, és hát ha már ugye említetted, hogy milyen jó az oktatás a belvárosi gimnáziumban, ugye Lennert József tanár urat is megemlíthetjük, aki biológiából, kémiából, hát meglehetősen erős tudást ad a diákoknak.
3: Ez így van. Nagyon vágytam rá egy időben, még egész kislánykoromban, hogy orvos legyek. Egyébként nagyon szép tudománynak gondolom, és azért meg nagyon szeretek segíteni embereken. Meg alapvetően nagyon érdekelnek az emberek, nagyon szeretek új embereket megismerni, és a fényképezésben is csak az emberek, a portrék, ami engem vonz. És megmondom őszinte, hogy viszont tanulni annyira nem szerettem, és azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ez nagyon komoly elköteleződést és szorgalmat igényel. Tehát én ennél mozgékonyabb vagyok, valahogy nem tudok annyira koncentrálni sokáig.
2: Sok fizikát, meg biokémia.
3: Hát igen, nagyon aprólékosan mindent megtanulni. Hát nem, igazából ezt hamar elengedtem.
2: Hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél véletlenül, és választanod kellene, hogy egy digitális vagy egy analóg fényképezőgépet viszel magad, de mondjuk tegyük fel, hogy ezt a problémát, hogy ugye áramtermelés megoldjuk egy generátor segítségével, akkor mit választanál, mivel ugye előszeretetten használod az analóg technikát, ezt azért kérdezem. Viszont a kérdés lehet, hogy azért okafogyott, mert hogy egy lakatlan szigeten nincsenek emberek, és az emberek a te fő témáid a fotóid során. De mit tennél egy ilyen helyzetben?
3: Miért? Lehet, hogy éppen találnék olyan benszülötteket, akik ott élnek elhagyatottan. Nyilván felfedezném a helyet, és annak függvényében átgondolnám, hogy mire is úgymond pazaroljam, mert ugye az analóg fényképezés az elég kötött ilyen szempontból, hogy általában 34 vagy 36 kockányi filmet lehet egyszer elfotózni. Úgyhogy nagyon szeretem egyébként ebből lelassít, és az én szerteágazó koncentrációm is egy picit tud fókuszálni, mert nem mindegy, hogy mit rögzítesz, pont ezért, míg a digitális technológiával szinte egy végtelen mennyiségű kattintás áll rendelkezésedre, és utána pedig ülhetsz a gép mellett, és válogathatsz napestig. Úgyhogy átgondoltan fotóznám a számomra érdekes, ha nem embereket, akkor véletlenül állatokat.
2: Igen, tehát mindenképpen akkor élő lények.
3: Így van.
2: És magát a digitális technikát, azt mennyire használod? Mert hogy ugye az analóg technika a fotóidnak gyakorlatilag a legtöbb ír, de lehet, hogy az összeset is esetleg ezzel készíted?
3: Nem, azért nem az összeset, ez mai 2023-ban annyira nem megoldható, hogy az összeset azzal készítsem. Egyébként én ugye 91-es vagyok, és én már digitálisan fényképeztem, szóval nekem az első kamerám, amit ilyen 12-13 évesen kaptam, az egy kompakt digitális kamera volt. Szóval én már nem az analógba szocializálódtam, ez nekem felnőtt koromba jött.
2: Ezt tudjuk, és egyébként igen. Nem is azért mondtam, hogy bármiképpen öregbítenék egy ilyen fiatal hölgyet, tehát hogy...
3: Nem vettem magamra egyáltalán, de digitálisan is fényképezek természetesen, hiszen mondom, most már úgymond, tehát azért anyagilag sem annyira egyszerű, illetve a nyersanyag is eléggé kifogyóban van. Ezért is, ahogy említetted a felvezetőben, sok lejárt filmet is használok. Sok negatív filmhez tudtam hozzájutni tavaly. De hát ezek most már nagyon végesek szerintem, és nem nagyon gyártanak már újat. Erről szívesebben mesélek a későbbiekben, hogy szoktál megoldani, akik az analóg a fényképezés szerelmesei, hogy mégis analógra fotózzanak, de ez már nagyon macerás procedúra.
2: Van olyan filmed, amit 45 éves kamerával forgattál. Hogy jött ez a vonzódás az analóg technikához? Hiszen ugye, ahogy említetted is, te már a digitális technikába születtél gyakorlatilag bele. Mikor és hogy éreztél rá az analóg technika szépségére?
3: Úgy kezdődött ez, hogy én 2020-ban beiratkoztam egy OKS képzésre, fotográfus képzésre, és ugye természetesen digitális kamerákkal fotóztunk. Szerettem volna valami egyedibbet alkotni, valahogy olyat, amit más nem csinál esetleg, vagy egy ilyen kísérleti, experimentális történetet létrehozni. És igazából már magam sem tudom, hogy az legeslegelső az hogy indult, de talán jártam ott Budapesten ezeket a laboratóriumokat, úgymond, tehát ezeket, ahol lehet kapni analóg készülékeket, a filmeket. És akkor úgy gondoltam, hogy ezt nekem is ki kéne próbálni, és először egy point and shoot kamerát vettem, ahova tényleg csak így befűzöd a filmet, és az expozíciós gombot nyomod meg, és gyakorlatilag nincs nagyon rajta beállítás. Szóval ez tényleg azoknak való, akik utaztak 70-es, 80-as, 90-es években az amatőr turista kamerák igazából. És ezzel próbálkoztam, és az eredmény, fogalmam sem volt róla, hogy mi fog kisülni ebből, és csodálatos eredmény lett. Emlékszem, egy békéscsabai modellfiút fotóztam Budapesten a Dunaparton, és tényleg vittem a digitális kamerám, és akkor mondtam, hogy kiegészítésként ezt próbáljuk ki, tényleg csak egy ilyen experimentális kísérlet kapcsán, és előhívattam a filmet, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy tényleg volt egy ilyen időutazás feelingje, amire valahogy annyira vágyik a ma embere. Ezt magam sem tudom, hogy miért, egyszerűen más, mint amihez most hozzászokott a szemünk.
2: Az ember azt érezné tényleg, hogy így korábbi korokkal kommunikálsz. Tudjuk azt, hogy a jelenbe fotózol, de mégis a 70-es, 80-as és a 90-es évek hangulata jön vissza a képen.
3: Igen, talán az is hozzáad a romantikájához, hogy ezek ugye nem olyan tűvéles képek, szemcsések, kicsit olyanok, mert ugye itt be kell szkennelni, hogy digitálisan láthassuk a képet, a filmet, be kell szkennelni, és ezáltal lesznek rajta óhatatlanul egy kis szöszök, meg porszemek a képen, és nem tudom, ezek egész egyszerűen más, mint amihez most hozzászoktunk tényleg, és egy időutazás.
2: Tehát a negatívot szkenneled be, és utána azzal dolgozol tovább a digitális térben.
3: Igen, én ezt nem csinálom, van, aki otthon csinálja, én inkább elviszem, leadom egy laborba, és úgy van, igen, a negatív filmet először is előhívják különböző folyadékokba, és utána pedig a előhívott negatívot beszkennelik, igen. Ez a digitalizálás.
2: Visszatérve a Hybrid Art Space-es kiállításodra, mi volt a különlegessége, és hogyan készültek a kiállításra a fotók?
3: Ez az egész egy pályázat kapcsán kezdődött, amit a Hybrid Cycle-nál írtam és kaptam meg. És az volt a pályázat lényege, hogy a fenntarthatóságról írjanak a művészek, ami a szívükhöz közel áll abban a témában, és nekem nem volt kérdés, hogy a használt ruhákról fogom írni a pályázatomat, hiszen szintén ezt gimis korom óta egy Békés Csabán rengeteg használt üzletbe jártam, járok a mai napig, és tényleg kincseket lehet találni, és azt gondolom, hogy teljesen ebből kifolyólag teljesen felesleges halmozni ezeket a fast fashion által előállított futószalagon termelt ruhaneműket.
2: Amik sok esetben sivatagokban kötnek ki, és aztán ott nem tudnak lebomlani gyakorlatilag.
3: Így van. Szörnyű, ezek úgy hívják ezeket a ruhákat, hogy a halott fehér ember ruhái. Akkora szemetet, meg akkora pusztítást végeznek a bolygóval, mert tényleg van a 3/4 az óceánba köt ki. Nem tudnak valamit kezdeni, már az ugandai elnök jelezte is, hogy ő nem kívánja tovább, hogy oda kerüljenek ezek a több tonna mennyiségű ruhák, amit kidobnak az emberek. Szóval ez is volt az indítatás a projektemnek, de az is, hogy az öltözködés számomra nagyon közel álló dolog volt kicsi korom óta, és nyilván ez az önkifejezés egyik eszköze, és hát eleinte anyagi okokból jártam én is turkálókba, és ott meg egész egyszerűen rájön az ember, hogy olyan dolgokat talál, hogy az biztos, hogy nem látja máson viszont, és tényleg nagyon-nagyon színesíti a ruhatárt, mert vannak nagyon ilyen bohém darabok, tehát nagyon egyedi különleges, és szintén ilyen 80-as évekbeli ruhaneműk. És akkor a projektem, erről írtam meg a pályázatomat, hogy én hogy képzelem, hogy álmodom meg az én kamerámon keresztül ezt a történetmesélést gyakorlatilag, és nagyon tetszett szerencsére a kurátornak, aki ezeket a pályázatokat átnézte, és akkor jeleztek, hogy akkor én lennék az egyik, akit várnak a művész rezidenciában Köveskálon, a Balaton felvidéken. Igen, a Balaton felvidékre le kellett költözni, 3 hétre, és ott kellett megvalósítani ezt a projektet. Festőművészekkel és szobrászművészekkel voltam egy helyen, nagyon-nagyon jó volt a csapat, ők képzőművészeti egyetemet végeztek, tehát számomra ez egy nagyon új világ, ami megnyílt, mert én ugye elvégeztem a jogi egyetemet, és igazából, megmondom őszintén, azelőtt nem is nagyon ismertem képzőművészeket, és hát ittam a szavukat tényleg, amit ott esténként sztorizgattak, meg meséltek. Nagyon érdekes volt számomra.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a Balatons rezidencia programjába, hogyan mutatta be a fenntarthatóságot a művészet eszközeivel, és hogy született mindebből az újra felfedezett csodák, vagyis a Rediscovered Wonders című kiállítás.

0: Start Rádió.
1: 2022-ben volt ez a művész rezidencia program, a Balatons, és akkor ugye ennek lett a hozománya ez a Hybrid Art Space-ben idén megnyílt kiállításod.
2: Igen, ez egész pontosan úgy volt, hogy én ott megcsináltam a projektemet. Igazából az volt az ötletem, hogy terepszemlét tartok, mert ugye a 3 hét azért hosszú idő, a fotós azért gyorsan dolgozik, nem úgy, mint egy szobrász vagy egy festőművész. Ezért én az első 1-1.5 hetet azzal töltöttem, hogy a környéket körbejártam kocsival, beszélgettem a helyiekkel, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek itt a Balaton felvidéken, ahol használt ruhákhoz lehet jutni. Természetesen Veszprémbe is átmentem, meg Tapolcán találtam egy nagyon jó ilyen bolha piacszerűséget, de ott is a ruhákra vannak elsősorban rá feküdve, úgymond, tehát a ruhákból van a legtöbb azon a bolha piacon, illetve Devecser a másik hely, amit helyiektől hallottam. Ezek az interneten sincsenek fent, ezek a lelőhelyek. Úgyhogy nagyon örültem. Először én elmentem oda szétnézni, még kamera nélkül, és tudtam, hogy ezeken a helyeken kell megcsinálnom a projektemnek ezt a részét.
1: És amikor felkérsz egy modellt egy fotózásra, akkor ez hogyan történik? Például itt most konkrétan a Balatons esetében ez hogyan zajlott?
2: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és hozzátartozik a sztorihoz, hogy ahogy említettem, először én elmentem Tapolcára erre a piacra, hogy szétnézzek, és ott megláttam egy fiút, akire azt gondoltam, és egyébként ez jellemző rám, hogy én tényleg nagyon sokszor így fotózok, hogy meglátok valakit, aki bekattan, hogy valamilyen projektemben nagyon illene, és oda megyek hozzá, ez nekem nem okoz nehézséget, és leszólítom igazából. És ez így volt most is, hogy volt ott egy budapesti fiú, mint kiderült később budapesti, és szóba legyettem vele, elmeséltem a projektem, elmeséltem, hogy én miért vagyok itt, nyilván megkérdeztem, hogy ő hogy hova valósi, és mit csinál ezen a elhagyatott piacon, és kiderült, hogy egyébként már közvetve ismerősök is vagyunk, szóval nagyon vicces volt a sztori, én nagyon hiszek ezekbe a sorsszerű találkozásokban nagyon, és abban is, hogyha egy projektnek össze kell állni, akkor valahogy így az égiek is segítenek, hogy megszülessen, és nagyon-nagyon örült a felkérésnek, úgyhogy ő volt az egyik projektem, vagyis bocsánat, szóval ő volt az egyik modellem. Igen, a másik kettő modell pedig modellügynökségtől jött Budapestről. Velük felvettem már korábban a kapcsolatot, még a rezidencia program előtt, hogy lesz ez a történet, és hogy le tudnak-e küldeni modelleket, és én választottam ki a katalógusból, hogy kiket szeretnék, és támogatták is. Szóval az egyik modell az egyik Magyarország egyik legnagyobb modellügynökségétől jött, Ikladi Bálint, aki most már külföldön dolgozik, és a legnagyobb világmárkáknak az arca, illetve aki szintén egy modellügynökségtől jött, az Mészáros Lili. Ők leutaztak Pestről, nagyon aranyosak, lelkesek voltak, és a fiatalember pedig Petrőc Jonatán Gedeon, akit leszólítottam így a turkálás közben gyakorlatilag.
1: És akkor megvoltak ugye a

0: Martonson a modelljeid, megtaláltad szerencsésen a ruhákat is. Hol fotóztál?
1: A tapolcai piacon nekem ez evidens volt, hogy ott is legyenek a képek, ahol tehát a terepszemle során, amit találtam, ezt a három helyet. Veszprémben egy turkáló, de ez egy bolt, tehát egy üzlet. A másik kettő pedig egy piac, a Devecseri és a tapolcai piac, és ezeken a helyszíneken készültek el a képek, hogy autentikus legyen teljesen, és nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy azt szerettem volna, hogy az ott megtalált ruhák legyenek a modelleken, tehát hogy ne az legyen, hogy ők eljönnek valamilyen nagyon jó ruhába, úgymond, amit ők a saját ruhatárukból felvesznek, vagy éppen erre az alkalomra vegyünk valamit, nem, tehát hogy az volt a lényeg, hogy azt mutassam meg, hogy ott milyen jó pofa dolgokat lehet találni. És tehát emiatt volt ott egy kis idő az elején, amíg úgymond turkáltunk így közösen. Mondtam nekik, hogy ami tetszik, amit úgy gondolnak, hogy szívesen viselnek, mert az szerintem látszik az arcon, hogyha nem érzik komfortosan magukat.
0: És nagyon érdekes, mert magán a végeredményen ez egyáltalán nem is érződik, tehát olyan rendkívül magas minőségű fotók olyan hangulatot árasztanak, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek turkálóból származó ruhák.
1: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy jól kell tudni turkálni.
0: Biztos meg jól kell tudni fotózni, tehát nyilván kettőn áll a vásár. És akkor ugye elkészültek a fotók. Hogyan lett ebből végül is Budapesten kiállítás?
1: Úgy lett, hogy leadtam ugye a képeket, tehát hogy ez volt a rezidencia programnak a feltétele, hogy le kell adnom pár képet, amit kiválasztottunk közösen a Hybrid Circle tulajdonába, és ők ezt kiállították már azóta Veszprémben és több helyen, csoportos kiállítás keretében. Ezeket egyébként filmre fotóztam, tehát a Balaton felvidéken csak és kizárólag a filmes kameráimmal fotóztam, pont azért, mert hogy ez megint csak olyan retro téma, úgymond, tehát hogy 80-as évek, nyilván azok a ruhák is használtak, akkor a képek se legyenek sterilek, úgymond. És akkor utána a Hybrid Cycle felkért, azt mondták, hogy ez a projekt, ez tetszik nekik annyira, hogy ebből lehetne egy szóló kiállítás a Hybrid Art Space-ben, ami hozzájuk tartozik. És akkor viszont tudtam, hogy ez nem lesz elég az anyag, amit
0: ott... Igen, meg pár képet említettél, tehát akkor még készítettél újakat hozzá, vagy pedig már a korábbi portfóliódból válogattál?
1: Nem, hát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy lehetne ebből egy kerek egészet alkotni, és ez ehhez muszáj volt, hogy újra gondoljam ezt az egész projektet, meg volt is rá azért időm, mert ezt 2022. szeptemberében egyeztettük, úgy ezeket a galériákat előre le kell foglalni. És akkor tudtam, hogy ezt tovább kell gondolni, és akkor majd itt Budapesten is átgondolni, hogy hova lehetne menni fotózni, mit lehetne még beépíteni, milyen elemeket ebbe a fotó eszébe gyakorlatilag.
0: És azok az emberek, akik utána még megjelentek a fotóidon, úgy lettek kiválasztva, hogy megláttad az utcán, szimpatikus volt, és elgondoltál vele valamilyen fotós szituációt, vagy pedig modellügynökséghez fordultál. Például Vilmányi Bennett színművész is látható az egyik fotódon, ami az egyik központi képe volt a kiállításodnak.
1: Igen, valóban ő is szerepelt, szerencsére elfogadta a felkérésem. Egyik sem egyébként a kérdésedre válaszolva, egyikőjük sem modellügynökségtől jött innentől kezdve, amikor már Budapesten folytattam az alkotást, hanem vagy korábban ismert fiatalok, akiket már korábban fotóztam, és tudtam, hogy mire számíthatok, meg hogy már begyakoroltuk úgymond a közös munkát, illetve fotóztam, verkképeket fotóztam egy filmforgatáson, ahol Bennett volt a főszereplő, és én csináltam a stábfotókat, és amikor láttam Bennettet játszani, akkor tudtam, hogy nekem őt én iszonyatosan látom ebbe a sorozatba. De ezeket nem nagyon tudom szavakban elmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés, nem tudom, meglátom, és tudom.
0: Tehát egy kattanás.
1: Egy kattanás, igazán.
0: Igen, akkor ez az ember lesz az, akit én be fogok állítani egy bizonyos pozícióba,
1: igen.
0: Bizonyos öltözékbe.
1: És hogy jól fog passzolni a többihez, igen. És hogy ez így egybe lesz. És hát innentől meg ugye meg kell fűzni az illetőt, hogy meg kell kérni. Igen. És akkor egy szünetbe odaléptem hozzá, és azért volt egy kicsit kellemetlen, meg azért kellett hozzá bátorság, mert ugye itt olyan nincs, hogy egyedül vagy az illetővel, szóval ezt így kb. 10 másik ember füle hallatára. Igen. És akkor ugye előállni ezzel a témával, úgyhogy hát itt kicsit azért össze kellett szednem a bátorságom. Nagy vonalakban elmondtam a témát, és hogy felkereshetem ezzel, és mondta, hogy természetesen, és akkor megadta az e-mail címét, és nem is akartam tovább zavarni, ugye egy forgatás, az egy nagyon szigorú közeg, és minden percre pontosan ki van számolva. Úgyhogy elkértem az e-mail címét, és emlékszem, hogy sokáig, nagyon sokáig nem kerestem még őt föl, mert így még tényleg körvonalazódott bennem ez az egész. És szerencsére, amint írtam neki egy e-mailt, akkor már rögtön válaszolt, hogy emlékszik, és nagyon szívesen, és hogy beszéljünk, egyeztessünk telefonon, és akkor így lett ebből aztán közös munka.
2: Hogyan került Kalifornia eszenciája filmkockákra? Hogyan választja ki a művész a modelljeit? Mi kell egy jó fotóhoz? Tervezettség, spontaneitás, vagy netán mindkettő? Hamarosan megtudhatják a fotóművésszel készült interjúnkból.

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: A személyiségedet ismerve, illetve a pozitív kisugárzásodat látva, nehéz elképzelni, hogy mondjuk valaki egy ilyen felkérésre nemet mondana, de mégis megkérdezem, hogy volt-e olyan, hogy szeretné volna valakit egy fotón megmutatni, és az illető nemet mondott.
3: Eddig még nem.
2: Valahogy éreztem. Sok emberrel kerültél kapcsolatba a munkád során. Amikor ismertebb embereket fotózol, akkor az hogyan történik? Ők keresnek meg téged, vagy pedig neked eszedbe jut mondjuk egy sorozat, amit szívesen megcsinálnál velük. Például az Abstract Melodic Techno zenei formációnak az egyik DJ-jével, Látrányi Luciennel is csináltál több fotósorozatot.
3: Igazából is, ez is van, amikor ők keresnek engem meg, írnak nekem, vagy én keresem fel őket, mind a kettő működik, és a Luciennel úgy történt, hogy én írtam rá, 2020 második fele lehetett a Instagramon, sokszor előfordul, hogy írok valakinek, hogyha nem az utcán veszem észre, olyan is van, de az Instagramon írok neki, hogy ebbe a projektben mindig nyilván bemutatkozok, elmesélem, hogy mire gondolok vele kapcsolatban, nem csak úgy, hogy fotózzunk együtt, hanem hogy konkrétat. A Luciennél konkrétan pont úgy jött, hogy kiposztolt ilyen 80-as évekbeli, vagy talán még korábbi oldtimereket, de azokból is ezeket a csúcsminőségűeket, és ugye hát én egyből erre, amikor ezt megláttam, akkor ráugrottam erre a témára, hogy itt nagyon elképzelem ezt a, hogy mondjuk ő ül benne, stb., hogy hol lehetne ezt kivitelezni, és hogyha tetszenek a képeim, tetszik neki a munkám, akkor szívesen csinálnék róla. És egyből válaszolt, hogy ő ebben nagyon benne lenne, és ő is gondolt már erre, csak nem tudta, hogy kivel csináltassa meg, és akkor akkor létrejött ez a fotózás.
2: Hát kedves hallgatók, hogy ha véletlenül Zsuzsi írna önöknek az Instagramon, akkor hát ne álljanak ellent. Hogyha valaki szeretne betörni a külföldi piacra, fontos, hogy olyan legyen a neve, amit mondjuk a külföldiek is megértenek, úgyhogy te a Zsuzsannát ugye Szuzannaként használod, viszont kétessel írod a nevedet, tehát Szuzanna Kis, és nem szoktak esetleg a csókra asszociálni, vagy azt mondják neked, hogy Szuzanna Kis?
3: Természetesen mindig ezt kapom, és imádják. Egyszerűen amennyire itt Magyarországon szerintem ez tényleg már ilyen kicsit idegesítő is, ez a név, hiszen nem lehet az embert beazonosítani. Egyébként Kis Beáta Zsuzsannaként vagyok a könyvezve, de azt a Beátát nem használom, tehát így, hogy Kis Zsuzsanna, hát nehezen találnak meg. És mivel tényleg rengeteget utaztam, meg éltem is egyébként több évet külföldön, én Szuzanna Kisként.
2: Már te is Kisznek mondod a saját
3: hát
2: nevedet.
3: Kis, hát nem, de Kis, és akkor ugye ezt külföldön senki nem mondja Kisnek, tehát hogy ezt el lehet felejteni, nyilván
2: ugye
3: Kis.
2: Ugye S-betű nem sok helyen.
3: Igen, létezik, és igen, és Kis Szuzanna Kis, hát jó, először azért nagyon fura, de azt viszont látom rajtuk, hogy ez tetszik, ez poén, ez pozitív érzést vált ki, és hogy ez ilyen szenzáció valahol.
2: Amikor például Amerikában voltál, mondjuk Kaliforniában, nem tudom, sétáltál a Hollywood bulváron, akkor is ez történt, hogy megláttál valakit, hogy fú, ez az ember, ez kell nekem egy fotóra, és akkor fotóztad. De vannak olyan emberek is ugye a képeiden, akik valamilyen tevékenység közben láthatóak, tehát nehéz ugye elképzelni, hogy most oda mész hozzá, hogy hát bocs, ilyen szeretnélek téged lefotózni, mert hogy akkor már lehet, hogy másképp fog gördeszkázni mondjuk, vagy másképp fog görkorcsolyázni. Tehát ezek hogy történtek? Egyszerűen lekaptad a pillanat, utána közölted vele, nem közölted vele, mert ugye az utcán sok minden fotózható.
3: Nagyon jókat kérdezett, Gyuri. Tényleg, egyébként úgy van, úgy működik ez, szóval, hogy Kalifornia az egy egészen sajátos hely, mert azért ott, hát ott nagyon szabad elvű mindenki, ott nincs ilyen, hogy idézőjelben, hogy a kép máshoz való jog, vagy hát van, de ugye nem zavarja. Az emberek nagyon szeretik magukat megmutatni, nem szégyenlősek. Svájcban ezzel szemben nagyon más a szituáció, arról is mesélek majd, ha gondolod. Szóval, hogy igazából a Venice Beach-en készült a legtöbb képem, és ott tényleg hozzá is vannak szokva ezek a fiatalok, akik ott koriznak, meg deszkáznak, hogy mindenki őket fotózza, szóval a turisták a telefonjukkal le se veszik róluk. És én egyébként akkor is mindig megkérdeztem, és mondták nekem többen, hogy csodálják, hogy én már egyáltalán megkérdezem. Mert én ezt tényleg fontosnak tartottam, illetve ha már Amerikáról beszélünk, ott én már filmeztem is, szóval a mozgóképet rögzítettem, szintén egy ilyen nagyon régi kamerával, és azt pedig muszáj volt valamilyen szinten úgymond megrendezni, mert az ott is analóg technikával dolgoztam, és 3 percet lehet rögzíteni. Egy tekercse. 3 percet. Tehát ott nem lehet random csak úgymond bohóckodni, hogy akkor mindent felveszek, és majd utólag megvágom az 1 órás anyagomból azt a 10 másodpercet. Úgyhogy oda mentem hozzájuk, és elmagyaráztam, hogy ez nekem mihez kell. Megbeszéltük, hogy mit fognak csinálni, milyen figurát. Én felvettem, max még egyszer megismételtük, és ennyi.
2: A végeredményen pedig annyira természetesnek látszik minden mozgás, mint hogyha nem is tudnának a modellek, úgymond, tehát a filmben modellé színészi avanzsálódott járókelők, mintha nem is tudnának róla, hogy te mondjuk fotózod az ő mutatványaikat. Most ebben a filmben egy rendkívül intenzíven van jelen az életöröm, a bohémság, a napfény, szóval ez egy olyan igazi kaliforniai eszencia, nem tudom, lehet, hogy receptre kéne írni, mert olyan jó hangulatot csinál, ugye rövid is egyébként, tehát ugye azt se lehet elmondani, hogy valaki mondjuk elunná a videónak a megtekintését. Amikor ilyeneket készítesz, akkor előtte gyakorlatilag így leforgatod az agyadban, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy azért ott van a véletlen is a helyzetben, hogy valami kialakul, amit esetleg majd te rögzíteni fogsz a kameráddal.
3: Is igazából. Az egyik az, a fejemben is van egy úgymond forgatókönyv. Nem írtam le, például itt ezen a Los Angeles-i alkalomkor nem írtam le semmit magamnak jegyzetekbe, de a fejemben voltak például a helyszínek, hogy hol szeretnék, ahogy mondtad, a Hollywood Boulevardon, vagy a Venice Beach-en. Azt tudtam, hogy hol szeretnék, de azt, hogy mit, ugye ezt nem lehet előre kitalálni, hiszen az emberek, akik ott jönnek, a pillanat, stb. Az időjárás, bármi közben jöhet. Úgyhogy szépen elmentem ezekre a helyszínekre a kis kamerámmal, és akkor ott abból főztem, ami akkor ott rendelkezésre állt. És például egy vicces sztori, hogy ugye ott a Hollywood Boulevardnál, ahol ugye vannak a csillagok, az én különböző sztároknak, igen, a csillaga, ott a Hollywood Boulevardon például be vannak öltözve emberek Mickey Mouse-nak, meg pókembernek, és akkor lehet velük pózolni, ezért ők pénzt kérnek el, tehát hogy ők mégis ebből élnek, vagy nem tudom, ebből keresnek, hogy nem lehet velük egyébként, tényleg nem lehet anélkül, hogy valamennyi pénzt nem adsz nekik. De hát én tudtam, hogy nekem kell, mert ez is annyira ott, tehát ezek minden nap ott sétálnak valamilyen jelmezbe, és nagyon tudtam, hogy ez is az elemnek része kell, hogy legyen, és nem hagyta magát. Nem hagyta magát kamerázni, és akkor például neki adtam, mit tudom én, $5, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor viszont most már akkor csinálod is, amit mondok, és akkor mondjuk integessél a kamerába. Ez például így volt.
2: Na, de hát mondjuk vehet belőle utána akár egy hamburgert is. Jó lehet, hogy egy menüt, szóval azért ott egy kicsit mások az árak.
3: Igen, úgyhogy ez. De például, amikor a fiatalokat kértem meg, hogy mondjuk emlékszem, hogy menjen oda, nem tudom, Michael Jacksonnak a kéznyomata van az egyik helyen ott a földön, hogy akkor mit tudom én, sétáljon oda mellé, rakja rá a kezét. Tehát amit így kitalálok random, akkor azokat persze örülnek is, ezek 18-20 éves fiatalok, szerintem nekik is még poén, hogy valami történik, a szüleikkel vannak unalmas utazások.
2: És hát ugye ez maga a mozgókép, amit rögzítettél, de ahhoz, hogy ebből egy kifejezetten élvezetes videó legyen, a kiváló vágáson kívül zene is kell. És te egy nagyon izgalmas zenei hátteret választottál hozzá, és azt az érzésvilágot, hogy tényleg időutazáson vagy, és a 80-as évek Amerikájában jársz, ezt gyakorlatilag ugye a zene is felerősítette. Hogy jött ez a zeneválasztás?
3: Na hát a zenével igen, azzal mindig bajban vagyok, főleg azt, hogy sokszor ez a social media felületek letiltják ezeket a dalokat, hogyha ismert dalt raksz alá, stb. Ez nem egy ismert dal, mert ezt találtam az egyik ilyen, vannak erre is honlapok, de ezeket én is tanulom még mindig, hogy is működnek, hogy vannak honlapok, ahol vannak ingyenesen elérhető dallamok, ezek inkább dallamok, ez is egy dallam, tehát nincs ének benne. És akkor ott is vannak kategóriák, hogy mit tudom én, jobban a basszusgitár, vagy szóló gitár, vagy trombita, nem tudom, a hangszerek alapján lehet válogatni, vagy stílusok alapján, és akkor nyilván természetesen, hogy egy komplex összeillő képet kapjunk, nyilván akkor ehhez a képi világhoz nem rakhatok be egy modern zenét, és persze, akkor így válogattam így a 80-as évek stílusában valamilyen dallamot.
2: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, aki további kulisszatitkokat árul el Los Angeles-i videójának készítéséről. De az is kiderül, hogyan lett sikeres a felvételie a londoni filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterképzésére, ahova évente csak 15 embert vesznek fel.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Az egyik nagyon kedves barátom, Békési Ermin szobrászművész, aki egyébként zenéket is ír, ő tanácsolta, hogy legyen valamilyen basszusgitár alapú zene, mert ehhez az illik, szóval van, amikor azért segítséget kérek, nem kevésszer, hogy ki mit gondol.
3: Az meghozta az ütemet.
2: Igen. Én valami szintetizátorra gondoltam, hogy őszinte legyek, szerintem az is nagyon ez a szint vibe, a 80-as évekhez nagyon illik, de ő például erre mondta, hogy biztos, hogy ne, mert szerinte az borzasztó. Én pedig bíztam az ízlésébe, és szerintem ez így közösen ezt közösen választottam vele.
3: A zene is azt segíti, hogy amikor nézed a videót, akkor a boldogság, az öröm, meg a napfény úgy jobban belesüt a lelkedbe gyakorlatilag.
2: Igen, meg ugye ennek van egy ritmusa ennek a videónak, ez egy elég gyors videó, hiszen sok mindent kell belesűríteni, és van egy erős üteme, amire például koréznak, vagy ugranak, és akkor ez így pont így össze lehetett úgy vágni, hogy a ritmusba kijöjjön.
3: És ezt most nem csak én méltatom ezt a videót, hanem, ha jól tudom, akkor a Londoni Filmakadémián is méltatták, mert hogy jelentkeztél filmrendezőnek, és most fogod megkezdeni a filmrendezői tanulmányaidat.
2: Igen, ez igazából a pár hónappal ezután jött, nem is tudom már, hogy megpróbáljak jelentkezni. Azt tudtam, hogy valahogy ki kell mozdulnom. Egyrészt tudtam, hogy szeretnék külföldre költözni, illetve azt gondolom, hogy magamtól önerőből nagyon nehéz filmesként előrelépni, mert úgy lehetne kivitelezni, hogy én elkezdtek gyakornokoskodni, és kiárom a ranglétrát, úgymond. Ez hosszú évek, hogy mondjuk egy kameraoperátori pozícióba felvegyenek, ugye, aki a kamerát üzemelteti. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt picit felgyorsítom azzal, hogy jelentkezek egy egyetemre, és akkor már külföldre.
3: Ez egy mesterképzés.
2: És a London Film Academy nevű egyetemre jelentkeztem, és ezt én hosszasan kutattam, hogy akkor hova. Szóval, hogy nem jelentkeztem csak egyetlen egy helyre, ami nekem szempont volt, hogy ne legyen hosszú, ne legyen 3 éves, mert ez már 32 vagyok. Az már hosszú lenne nekem. Ne alapképzés legyen, hiszen már 2020 óta újra kezdtem fotózni, már elvégeztem az OK-ét, van már portfólióm, weboldalam, akkor ne menjek már alapképzésre. Dolgoztam filmforgatáson is egyébként azóta.
3: Rendeztél is egyébként.
2: Rendeztem is, de az már utána volt. Tehát, hogy ekkor, amikor még gondolkodtam az iskolába, és akkor fórumokba beírtam, Facebook csoportokba, hogy melyik lenne Londonban a legjobb iskola, erre nívós iskolát szerettem volna, mert tényleg azt gondolom, hogy csak annak van értelme, most már így 30 fölött, hogy most akkor tényleg vagy olyan helyre menjek, amiből profitálok aztán. És így esett a választás a London Film Academy-re, és ez azért volt nagyon rizikós, hogy én csak egy helyre jelentkeztem, mert 15 embert vesznek fel ide egy évben, úgyhogy hát sok sikert nekem, gondoltam.
3: Én is sok sikert kívánok, hát azért 15 ember közé nem könnyű bekerülni.
2: Igen, és ez volt mondom tavaly novemberben, és akkor hát sokáig írtam a jelentkezést, több mindent kell leadni a jelentkezéshez. Addigra már elkészült ez az általad említett Los Angeles-i kis videó is, amit Super 8-as filmre forgattam, egy Super 8-as kamerával, az 1974-ben jött ki ez a kamera, és azt gondoltam, hogy nekem azért tűhetek ki talán a többségből, mert hogy ezzel tényleg én azóta utána néztem, hogy én ezt használtam, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon kevesen dolgoznak, mert igazából ma már mindenki filterekkel szerkeszt videókat, ráteszik ezeket a ilyen grainy, ilyen szemcsés filtereket a képekre, vagy a videókra, és akkor igazából megkapják ezt a lookot, ezt a 80-as éveket, de én esküszöm, lehet csak az én szemem más, de hogy én nem olyannak látom mégse.
3: Szerintem ezt nyilván a szakemberek is látták, különleges érzése támad a szemlélőnek a képeit kapcsán, és nyilván ezt észrevették a Filmakadémián.
2: Valószínű, mert utána bekerültem a szóbeli felvételére. Nagyon izgultam, mert ugye én tényleg ebbe egyáltalán nem mozogtam ebbe, se a Moméra nem felvételiztem soha, se a Színműre. Tényleg nem nagyon ismerek ilyen fiatalokat. Volt már akkor mondjuk, nem tudom, 3-4 videóm, mire én ugye felvételiztem, amit ők láthattak, és ők is ezt emelték ki, azt a Los Angeles-it, hogy ez borzasztó különleges, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik, és hogy ez volt igazából az egyik ok, amiért visszahívtak, és hogy akkor erről meséljek, és beszéljünk. És akkor képzeld el, hogy folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy mi volt a forgatókönyv, én meg így ültem, és egyszerűen nem értették, hogy én nem tehát nem volt forgatókönyv. Mondtam nekik, hogy ezt úgy képzeljék el, mint egy turista, mikor megy a kis kamerájával, és felveszi, ami tetszik neki, ennyi. De láttam a tekintetükön, hogy de hogy akkor mit írtam le ebből az egészből, de mondtam, hogy nem lehet leírni, vagy legalábbis én...
3: Érezni kell.
2: Igen, de hogy én akartam, hogy ennek legyen egy spontaneitás. Most, hogyha leírok, de hogy írjak le egyáltalán? Hát nem is ismertem ott sem. Tehát, hogy persze ezeket aztán így elmagyaráztam, de utána mondom, mivel elhangzott a forgatókönyv szó körülbelül ötször ebbe a kérdésbe, ezért úgy voltam vele, hogy na jó, itt ezt szerintem most itt valamit virítani kell, ami forgatókönyvhez kötődik.
3: Talán és addigra
2: nem, hát azt találtam ki, hogy arról kéne beszélnem, hogy áttereltem a szót a videóklipre, amit egyébként azóta, tehát hogy a
3: igen, még a
2: igen, azóta, igen, ami akkor, mit tudom, két héttel előtte lett vége annak a projektnek, akkor még nem volt belőle semmilyen anyagom, amit mutattam volna, de egyébként egy szintén Békés Csabai lány, Hideg Judit Ramona, Rami néven ismerhetik többen, neki egy videóklipet rendeztem, Hartung Dávid volt az operatőr, aki egyébként a Larrynek is az operatőre volt, amiben a Vilmányi Bennett volt a főszereplő, és akkor erről tudtam mesélni, mert ennek tényleg volt forgatókönyv, ez tényleg meg volt rendezve, ez tényleg ki volt találva az elsőt az utolsó pillanatig, és akkor így erre kanyarítottam a szót, hogy ha bár ezt nem látták, meg nem tudok belőle semmit sem mutatni, de el tudom mesélni, hogy készültem fel rá, hogy írtam le, meg stb. És akkor látták, hogy nagyon lelkesen beszélek erről, mondták is, hogy nagyon látják, hogy ez nekem, tényleg ezt nagyon szeretem csinálni.
3: A szívügyed.
2: Igen, és nagyon mondták, hogy ők egyébként is ilyen embereket keresnek. Én meg ugye mondtam, hogy nekem nincs már B-terv, nekem ez az A-terv, és nekem nem mindig is ez volt az A-terv, csak én a B-tervet éltem eddig, és most már nem szeretném. Tehát most már tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretek szívből, és ami iránt szenvedélyesen tudok fordulni, és akkor ezt egyébként ezt is elmondtam így, ahogy most neked, és akkor már nagyon mosolyogtak, és akkor mondtam, hogy most akkor lehet, hogy van esély.
3: Értékelték, egészen biztos. Én akkor nagyon sok sikert kívánok neked Londonban, és hát kívánom, hogy ugyanolyan élvezettel végezd a tanulmányaidat a Londoni Filmakadémián, mint ahogy a jelentkezésnél is. Benned volt ez a rendkívüli intenzitás, és ez az elhivatottság, és nagyon sok sikert kívánok neked, Zsuzsi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Augusztus 31-ig kell teljesíteni a helyreállítási alap forrásaihoz kapcsolódó mérföldköveket, mivel az Európai Bizottság útmutatója szerint a határidő nem módosítható. A portfólió elemzése szerint bár a keret pénzügyi értelemben 2026 végén lezárul, bizonyos technikai megoldásokkal a források 80-85%-a még megmenthető lehet. Az egyik ilyen kiskapu a pénzügyi alapok tőkeemelése lehet, amire a kormány már korábban tett lépéseket a Magyar Fejlesztési Bank révén. A tagállamoknak ugyanakkor 2026 végéig el kell számolniuk minden előfinanszírozással, a fel nem használt összegeket pedig vissza kell fizetniük. A bizottság hangsúlyozta, hogy a csalás és korrupció elleni ellenőrzési rendszereket a kifizetések után egészen 2028-ig fenn kell tartani. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal

0: figyelmet fordítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Együtt indíthatunk egy péntek reggelt, 6 óra után járunk. Jó reggelt kívánok, egészen délelőtt 9-ig maradok a mikrofonnál, és hozom a jó zenéket, úgyhogy érdemes velem maradni, és a hét utolsó munkanapját is együtt kezdeni.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió május 8-án a Mihályok névnapján. Üdvözöljük Henrik Iglesiast, 1975-ben ezen a napon született. Székely Bertalan festő 1835-ben, és Székely Mihály Kossuth Díjas világhírű basszus operaénekes 1901-ben látta meg a világot.
1: Sok a szeres!

Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Kezdjük a hét utolsó munkanapját, indítsuk együtt ezt a mai reggelt is. Érdemes velem maradni 7 és 8 óra között is, mert nézzük például majd a mai nap történelmi évfordulóit, de mindezek mellett még számtalan hasznos információ érkezik, sőt, mint több 7 órakor a híreket is elmondjuk. Addig pedig jó zenék, Csabán a Starton.

csúgy hónapom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Legalább 120 ezer forintra emeli az új kormány a legkisebb öregségi nyugdíjakat és rokkantsági ellátásokat Magyar Péter bejelentése alapján. A Tisza párt programja szerint már idén megkezdődhet a legkisebb járandóságok felzárkóztatása, ami összesen 350 ezer nyugdíjast és mintegy 50 ezer rokkantsági ellátottat érint. A 120 és 140 ezer forint közötti sávban élők havi 6 és 12 ezer forint közötti plusz emelésre számíthatnak, így az intézkedés a mély szegénységi küszöb alatt élők helyzetén javít. Farkas András nyugdíjszakértő szerint a mintegy 205 milliárd forintos forrásigényt a kifeszített büdzsé ellenére is előteremtheti a kabinet. A további ígéretek, mint a nyugdíjas szépkártya vagy az ápolási díj emelése várhatóan 2027-től lépnek életbe. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy ezek közítétele jogszabálysértő. Több mint 30 ezer forintba is kerülhet egy négyfős család egyetlen strandolós napja a jegyárak és a szolgáltatások drágulása miatt. A fürdők a növekvő energia és fenntartási költségekkel indokolják a döntést. A szövetség főtitkára kiemelte, hogy a vendégek teherbíró képessége határához ért, ezért több intézmény későbbi nyitással vagy csökkentett üzemmóddal igyekszik spórolni a kiadásokon. Az energiaárak bizonytalansága miatt további váratlan költségnövekedéssel is számolnak az ágazat szereplői. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió. Péntek reggel is sok zenével és most még többel. Örülök, hogy együtt rádiózhatunk. Érdemes velem maradni, mert számtalan hasznos információról számolok be. És ami a legfontosabb, kevesebbet szövegelünk, sokat zenélünk. Csabán a startom.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
1: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
0: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
4: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
5: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 ezer forintos indulóár. Szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
6: Volt lámpa volt.
5: Bővebb info termokamerakft.hu.
7: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
8: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvármegy egy hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
11: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak.
12: Sok a szer.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Ma a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor néhol előfordulhat, a nyugati, majd az észak-keletére forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart.

Örülök, hogy együtt kezdjük ezt a napot is itt a Start Rádió. Azért nagyon remélem, hogy pénteken oké, hogy be kell menni a munkahelyre, meg oké, hogy ezt a mai napot is végig kell csinálni, de egy picikét már talán pozitívabban állhatunk neki a dolgoknak. Várjuk a hétvégét, a nagy pihenést,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Érkezik az első orvosházi bornapok. Május 8-án és 9-én a főtéren indul be az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómiai élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap során színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a Blondie and the Trip, a Békési fiúk, de lesznek DJ-szettek és akusztikus produkciók is, szóval a zenei paletta elég széles. A program nem csak a zenéről szól, különféle finomságokkal készülnek a kitelepülők, így aki inkább falatozna és beszélgetne egy jót, az is megtalálja a számítását. Ráadásul a rendezvény ingyenes, így tényleg bárki benézhet, akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-a 9-e Orosháza főtere egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokak kedvence lesz. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrum ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi Steel Timber Sport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.

támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
2: Areszki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Gyulán a 44-esen a Csabajóti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetorny és Orosháza között közműépítés miatt félperes útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apác és Kaszaper között. Szabadkígyóson az Ókígyós úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádió szól. Május 8-a van, a Vörös Kereszt napját tartják 1860 óta. 1945 óta ezen a napon van a Győzelem napja, hiszen az európai hadszíntéren véget ért a II. Világháború. 1429-ben pedig a 100 éves háborúban Joan d'Arc vezetésével a franciák visszaverték Orléans ostromait.
1: Sok a szere, sok a szere.

Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel, közel a 8 óra. A következő órára is számtalan hasznos információt szedtem össze, érdekességeket, úgyhogy mindenképpen érdemes velem maradni. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk, 8 óra után járunk már. Kitartást a dolgozóknak, jó pihit a már lazulóknak, ebben az órában is hasznos információk, és most sok zene, és még több.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Des,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
5: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
6: 80 éve lett város orosháza.
7: Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar.
6: Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig.
7: Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
1: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
8: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
9: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi, Kukurin, Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa, volt.
10: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
1: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
11: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
12: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
13: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
14: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sokat nem, sokat nem.

Jó reggelt, jó rádiózást itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, és persze most programajánlatokkal, hiszen hamarosan jön az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár Hódmezővásárhelyen, imáron 32. alkalommal, május 14-e és 16-a között. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ez lesz az ország legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása, szarvasmarha, ló, sertés, jó, keske, baromfi, nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal is készülnek. Családosoknak jó hír, hogy mindhárom napon a legkisebbeket nyitástól zárásig úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja majd, a modern technika iránti érdeklődőket pedig a pénteki napon majd egy látványos drónbemutató szolgálja ki. De lesz majd Steel Timber Sports favágó bemutató is, ráadásul a rendezvény egésze alatt állandó vadászati kiállítás is színesíti a napot. Mindez Vásárhelyen május 14-e és 16-a között.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, a Start Rádiót hallgatja sok zenével és most még többel. Itt a péntek. Annyira tudok ennek már örülni, hiszen lehet tervezgetni a hétvégi programokat. Ha mondjuk jó idő lesz, akkor össze lehet hozni valami kis sütögetést otthon a kertben, el lehet menni kirándulni családostól, egymagunk. Annyi jó lehetőség van, bízom benne, hogy mindenki egy picit fel tud töltődni és kiszakadni a hétköznapokból.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Sok zenét, és most még többet játszunk. Nem sokára 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. A hétvégét is együtt kezdhetjük, szombat reggel is számítok a hallójáratokra.
1: Sokat

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza indul. A következő két órában itt vagyok társnak, a munka mellé, és jó zenékkel teszem mindezt, és érdekes információkkal. Rádiózunk együtt egészen délig.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene,
1: Start Rádió,
0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
4: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
0: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
5: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
6: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
7: Akkor itt az idő! Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel, 350 ezer forintos indulóár, szervisz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
8: Volt lámpa volt.
7: Bővebb info termokamerakft.hu.
9: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztés és mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár. Három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
10: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel, tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
11: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
12: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
13: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
14: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
15: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
16: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
14: Jó ötlet, Micike!
17: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Sok a szere.
19: Sok a szere.
0: És még több.

sok zene és még több a Start Rádión, ez a napi laza. Nézzük a mai kalendáriumunkat, nyílik május 8-ai ablak ennek. Ma van a Vöröskereszt napja, immár 165 éve. Üljük ezt. A győzelem napja is a mai napon ülendő.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napi Laza, és hoztam egy program lehetőséget, nézzük a részleteit. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár, ugyanis az imáron 32. alkalommal megrendezett eseményre május 14 és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk sütörtöktől szombatig, mindhárom napon, 9 és 18 óra között tartanak nyitva, és ahogy azt már mindenki megszokhatta, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítás a szarvasmarha, lósertés, juhkecske, baromfi és nyúlágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várja a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jó játszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek pedig érdemes pénteken 15:30-kor is E-szektor felé venni az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót is megtekinthetnek majd például. Ehhez a programhoz én jó szórakozást kívánok!

0: sok zene és még több a Start Rádión, ez a napilaza. A következő órában is itt vagyok, meg annyi jó zenével. A mai napra egy kis érdekesség az időjárás szempontjából. A napi melegrekordot több mint két évtizeddel ezelőtt 2003-ban mérték, Bácsalmáson 34,5 fok volt akkor. Hát azért most sem kell panaszkodni az időjárásra, talán egy picit lehetne naposabb ez a tavasz, de azért szeretjük ezt az esősebb, borongósabb arcát is. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket.
1: Sok

0: Sok zene és még több a Start Rádión, ez a napilaza. Az előttünk álló 60 percben is hozom a jó dalokat, és ne feledkezzünk el ma sem a névnapos ismerőseinkről, a Mihályokat illő. Köszönteni nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, én pedig ebben az órában is hozom az egészség titkát, nem sokára a magas vérnyomással is foglalkozunk.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza! Andrea.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Mennyi az annyi? A kávé jótékony hatásai a magas vérnyomás tekintetében. Ezzel foglalkozunk ma. Egy csésze kávé koffein tartalma fajtától és keveréktől függően átlagosan 50-150 mg, ami már elegendő ahhoz, hogy élénkítő hatása kialakuljon. Emellett a mérsékelt kávéfogyasztásnak számos egészségvédő hatása is igazolt. Több kutatás alátámasztotta, hogy akik naponta 3-4 csésze kávét is megisznak, azoknál mintegy 15%-kal csökken a szív- és érrendszeri betegség kockázata. Persze, hogyha van már ilyen alapbetegségünk, akkor azért óvatosan a kávé fogyasztással. És a zöld kávé lehet talán a jobb választás, ennek vérnyomás csökkentő hatását is igazolták. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napillazaszól. Itt van egy program lehetőség, egy kis érdekesség. Érkezik az első orvosházi bornapok, május 8-án és 9-én a főtéren indul be igazán az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómia élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap alkalmával színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a békési fiúk, de lesznek DJ-szettek is egyébként, és akusztikus produkciók, tehát mindenféle zenekedvelőnek kedveznek. A rendezvény ingyenes, így bárki benézhet akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-9, orvosháza főtere, egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokkal kedvence lesz. Jó szórakozást ehhez!
1: Sok a zene?

0: Zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól, aminek a végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, további minden jót kívánok és jó rádiózást!
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 7-e csütörtök déli 12 óra van. Megemlékezés volt Réti Pálról a Békés megyei könyvtárban. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csabán és több vármegyei településen. Kiváló eredményekkel zártak a békési rendőrök a Kék Angyalok pisztoly versenyen. 10 éve működik a Mezőkövácsházi főzőklub. Idén a maradékmentés is fókuszba került. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban tartott előadást Juhász Zoltán, az intézmény igazgatója és a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnökségi tagja az évfordulók napjához kapcsolódva. A rendezvény középpontjában a 130 éve elhunyt Réti Pál, a Békés Csabai Kórház alapítója állt. Juhász Zoltán felidézte, hogy Réti Pál, aki eredetileg Schottler-Beck Pál néven született 1896. április 20-án hunyt el. Mint mondta, az orvos életútja, a család története és a Csabai Kórház létrejöttének folyamata mind fontos részei annak az örökségnek, amelyet a település ma is őriz. Az előadás kitért a korabeli járványokra is, valamint arra, hogy Réti Pál kiemelt figyelmet fordított a nincstelenek és elesettek támogatására. Az orvos Szarvason kezdte meg tanulmányait, majd a Mezőberényi Gimnázium után Pozsonyban folytatta bölcsész hallgatóként. Orvosi diplomáját 1836-ban szerezte meg a Pesti Egyetemen, később pedig Csabán lett főorvos. Ő volt az első helyi orvos, aki szlovákul is beszélt, így a lakosság különösen nagy bizalommal fordult hozzá. Jelentős szerepet vállalt a közegészségügyi és járványügyi szervezet kialakításában, és fontosnak tartotta a szegények támogatását. Szociális érzékenysége vezette akkor is, amikor kezdeményezte egy a rászorulókat ápoló kórintézet létrehozását. Az evangélikus egyház bevonásával gyűjtést szervezett, majd 1847-ben a Körösön túli szőlőskertekben álló csőzház átépítésével megalapította az első ispotály kórházat. Az intézmény első betegét 1864-ben vették fel. Az 1876-os kolera járvány idején tanúsított önfeláldozó munkájáért Békés vármegye főorvosává nevezték ki. Jelentős szerepet játszott a magas csecsemő halandóság csökkentésében, megszervezte a bábák képzését és aktívan támogatta a himlőoltás széleskörű alkalmazását. Munkásságát 1882-ben királyi elismeréssel jutalmazták, megkapta a koronás arany érdemkeresztet. Több településen is megkezdődik az az időszak, amikor ki lehet helyezni a feleslegessé vált vagy tönkrement holmikat. A szemétszállítást végző TAPE Kft. Ismertette, hogyan zajlik a 2026-os tavaszi lomtalanítás Békés Csaba körzeteiben, és felhívta a figyelmet arra is, hogy milyen hulladékot szállítanak el és mit nem. Nyilvánosságra hozták azt a listát is, amelyből kiderül, mely békés vármegyei városokban lesz lomtalanítás májusban és júniusban. A cég tájékoztatása szerint Békés Csabát a hagyományoknak megfelelően két körzetre osztották. Arra kérik a lakosságot, hogy a kihelyezett lomb mérete ne haladja meg a 100x180 centit, hogy azt a rakodók kézzel is be tudják emelni a kukásautóba. Egy járművön két rakodó dolgozik. A TAPE Kft. Hangsúlyozta, hogy tilos illegális hulladékot kihelyezni, és az ilyen esetek hatósági eljárást vonhatnak maguk után. Illegálisnak számít minden olyan hulladék, amelyet nem a meghirdetett időpontban tesznek ki, illetve amely nem minősül lomb hulladéknak, például gumiabroncs, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ezeket továbbra sem szállítják el. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tulajdonát képezi, ezért a lomok közötti válogatás, turkálás jogtalan eltulajdonításnak minősülhet és rendőri intézkedést vonhat maga után. A cég közölte továbbá, hogy annak sem kell aggódnia, aki lemaradt a lomtalanításról. A hulladék udvarban évente 600 kg-nyi nagy darabos hulladék adható le szétszerelve darabokban. A Békés Csabai hulladékgyűjtő udvar a két egyházi útról nyíló Bon Mihály utcában található, és hétfőtől szombatig várja a lakosságot.

0: kiemelkedő eredményekkel tértek haza a békési rendőrök a Budapesten megrendezett Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyéről. A vármegyei bevetési egység tagjai kategóriájukban az első és a második helyet is megszerezték. A sportlövész eseményt az Öt Fegyver Kupa Rendészeti Lövész Egyesület szervezte április 23-án első alkalommal. A verseny egyszerre szolgálta a szakmai fejlődést és az emlékezést a rendőrnap hagyományaihoz kapcsolódva. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának 5 munkatársa indult a megmérettetésen, ahol kimagasló eredményeket értek el. Néveri Gyula rendőrfőtörzsőrmester bajnoki címet szerzett, így ő végzett az első helyen. A második helyet kollégája Lukovicki Szilárd rendőrfőtörzsőrmester szerezte meg, így az ezüstérem is Békés vármegyébe került. Az egység további 3 tagja volt még, Nagy Viktor rendőrőrmester, Hári Hunor rendőrtörzsőrmester és Szlaukó Áron rendőrtörzsőrmester, szintén értékes tapasztalatokkal és jó eredményekkel zárták a versenyt. A színvonalas rendezvényen az indulóknak 5 különböző pályán kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. 2 pálya zárt taktikai házjellegű feladatokat tartalmazott, ahol papír és fém célok leküzdésével mérték fel a lövészek precizitását. A program kiváló lehetőséget adott a bevetési és lőkiképzői feladatok gyakorlására, és hozzájárult a lövészsport népszerűsítéséhez is. A versenynek fontos erkölcsi üzenete is volt, a résztvevők és a szervezők közösen tisztelegtek elhunyt rendőr kollégáik emléke előtt. 10 éve aktív szereplője a helyi gasztronómiának Szekeres Lajosné mezőkovácsházán. 2016. júniusa óta vezeti a mezőkovácsházi egészségfejlesztési iroda gondozásában működő főzőklubot, amely idén jubileumot ünnepel. A csapat folyamatosan tanul egymástól, egyik tavaszi összejövetelükön pedig a maradékmentés témáját járták körbe. Úgy fogalmazott, 10 év egy ember életében hosszú és jelentős időszak, különösen egy olyan világban, amely folyamatosan és megállíthatatlanul változik. Elmondta, hogy az elmúlt évtizedben számos szerepben próbálhatta ki magát, és bár ezek mind a gasztronómia hasonló területeihez kapcsolódtak, számára egyértelművé vált, hogy az egészséges életmód, a fenntarthatóság és az élelmiszer pazarlás csökkentése már a meghatározó szempont lett a konyhakultúrában, itthon és világszerte. Néhány évvel ezelőtt találkozott először a maradékmentés, akkor még kibontakozó trendjével, amely, mint mondja, nem csak szimpatikus kezdeményezés volt számára, hanem rengeteg új ötletet is adott. A főzőklub vezetője nagy összetartó családban él, ünnepnapokon sokan ülnek az asztalhoz. Elárulta, hogy ilyenkor igyekszik mindenkinek kedvére tenni, ezért gyakran több alapanyagot vásárol a kelleténél, így a vendégségek végén maradnak ételek. Mivel a pazarlás számára nem elfogadható, korábban alternatív módokon próbált megszabadulni a többlettől, nagy örömére a szomszédoknak. Miután azonban megismerte a maradékmentés módszereit, már inkább új fogásokat készít a megmaradt ételekből. Elmondása szerint először saját ötletekkel kísérletezett, például pörköltből gulyásleves, kifliből mákos gubát készített, később pedig a neten és a közösségi médiában keresett inspirációt. Úgy érezte, ezt a szemléletet mindenképpen szeretné megosztani kortársaival is, ezért a főzőklubban is bemutatta a maradékmentés lehetőségét. Lakossági közleményt juttatott el a szerkesztőségekhez az MH Dombai Miksa 4. területvédelmi ezred Vitéz Fekete Imre 101. területvédelmi zászlóalja. A honvédség tájékoztatása szerint a következő napokban és hetekben vaklőszeres végrehajtással egybekötött kiképzési foglalkozásokat tartanak több helyszínen és időpontban. A közleményben jelezték, hogy a kiképzési területeken napközben megnövekedett katonai jelenlétre, katonai járművekre és erős hanghatásokra kell számítani. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, hogy a vonatkozó jogszabályok betartása mellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé zavarják a lakosság nyugalmát. A honvédség köszöni a lakosság megértését és türelmét. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszhatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Így szól legelső kérésünk. Sziasztok, Szandi vagyok, és a barátnőimnek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem nekik, hogy este csajos program és nagy nevetések várnak rájuk. Ez egész jól hangzik, szuper program. Jó szórakozást kívánok nektek estére.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
1: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
0: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérlet. Látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
6: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
0: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner. Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47. A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Sok a szeret.
0: Még többet.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Anita vagyok, és a férjemnek, Petinek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, köszönöm, hogy mindig mellettem van, és ma este én választom a vacsorát.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk, lesz pedig így szól. Sziasztok, Laci vagyok, és minden úton lévő sofőrnek szeretnék küldeni egy dalt, üzenem nekik, hogy vigyázzatok magatokra, és legyen gyorsan vége a péntek.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig jöjjön most egy szuper program. Május 14-e és 16-a között újra várja az érdeklődőket az Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazdanapok Hódmezővásárhelyen. Az ország egyik legnagyobb agrárkiállításán állatbemutatók, gépek és látványos programok várják a családokat és a szakma képviselőit. A gyerekeket egész nap az állati jó játszópark szórakoztatja. Pénteken drón bemutató, szombaton pedig egy favágó show is lesz. A rendezvény minden nap reggel 9-től este 6-ig látogatható a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd a hétvégén. Holnap a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják, reggel délkeleten esett kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, egy-egy zivatar. Több helyen élénk lökések kísérhetik az északkeleti szelet, kellemesen meleg időre van kilátás 22-27 fok közötti maximumokkal. Vasárnap sok napsütés ígérkezik, a kevés gomoly felhőkből egy-egy zápor zivatar alakulhat ki. Délire fordul a szél, nyugaton és a Bakonyban, Vértesben élénk, néhol erős lehet. Az enyhe hajnal után délután 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Sok a szene,
2: sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Van már programjuk a hétvégére hallgatóimnak. Ha még nincs, akkor én már is ajánlok egyet. Május 8-án és 9-én először rendezik meg az orosházi bornapokat a főtéren. Két napon át zene, finom falatok és jó hangulat várja a látogatókat. Fellép többek között az orosházi fúvó zenekar és a békési fiúk is. A programok ingyenesek, így bárki csatlakozhat egy kellemes esti kikapcsolódásra. Május 8-a és 9-e Orosháza főtere, indul egy új hagyomány.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szere. Sok a szere. És még több.
1: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
3: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
1: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
0: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
4: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
5: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogathajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, három nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megyei hivatalos médiapartner.
8: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.

0: rohadt rádiósok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A boldogság titka egyszerű, légy elégedett azzal, amit van, és szeresd azokat, akik veled vannak. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Hova mész?

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3:02. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön Dario G, a Talk Talk és Sonic-tól az It Feels So Good. Kellemes péntek délutánt, hallgassátok a Startot, benne Holly Johnson dalát itt az Americanos.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
5: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
6: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e, 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
7: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
8: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várna Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz. Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18. Volt lámpa volt.
9: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
7: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés Vármegyei hivatalos médiapartner.
10: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb errel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
11: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
12: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
13: Főnök, megyünk a vásárba?
14: Milyen vásárba, Micike?
13: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
15: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
14: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
7: Reklámot hallottak.
16: Sok a szene.
17: Start Rádió.
7: És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Május 8-a van, a Mihályok és a Győzők ünneplik névnapjukat. A Mihály Héber eredetű bibliai férfi név, a teljes név jelentése magyarul Istenhez hasonló. A Győző név a 19. század elején keletkezett, a Viktor név magyarítására, latin eredetű Viktor szó szerinti fordítása, Győző, Győztes. Kedves Mihályok és kedves Győzők, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Érkezik az első orvosházi bornapok. Május 8-án és 9-én a főtéren indul be az élet, ahol délutántól egészen késő estig várják a látogatókat zenével, gasztronómiai élményekkel és igazi közösségi hangulattal. A két nap során színpadra lép többek között az orvosházi fúvós zenekar, a Blondie and the Trip, a Békési fiúk, de lesznek DJ-szettek és akusztikus produkciók is, szóval a zenei paletta elég széles. A program nem csak a zenéről szól, különféle finomságokkal készülnek a kitelepülők, így aki inkább falatozna és beszélgetne egy jót, az is megtalálja a számítását. Ráadásul a rendezvény ingyenes, így tényleg bárki benézhet, akár egy rövid sétára, akár egy hosszabb esti kikapcsolódásra. Szóval május 8-a 9-e orvosháza főtere, egy új hagyomány indul, ami jó eséllyel sokak kedvence lesz. Idén újra vár mindenkit az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Az immáron 32. alkalommal megrendezett eseményre 2026-ban május 14-e és 16-a között kerül sor Hódmezővásárhelyen. A kapuk csütörtöktől szombatig mindhárom napon 9 és 18 óra között tartanak nyitva. Ahogy azt már megszokhattuk, a rendezvénynek idén is Hódmezővásárhely, azon belül is a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centruma ad otthont. Az ország egyik legnagyobb mezőgazdasági szakkiállítása a szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, baromfi és nyúl ágazatok mellett gépbemutatóval és szakmai programokkal várják a látogatókat. A családosoknak jó hír, hogy a legkisebbeket mindhárom napon nyitástól zárásig az úgynevezett állati jójátszópark szórakoztatja a G-szektorban. A modern technológia iránt érdeklődőknek érdemes pénteken 3:30-kor a G-szektor felé venniük az irányt, ahol egy látványos drón bemutatót tekinthetnek meg. Az igazi izgalmakat keresőket pedig szombaton 1 órától egy profi steel timbersport favágó bemutató várja, szintén a G-szektorban. Ráadásul a rendezvény egész alatt egy állandó vadászati kiállítás is színesíti a kínálatot. Töltsenek el egy tartalmas napot a Magyar Agrárium legnagyobb ünnepén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán állami takarékbanktól márciusban lefoglalt jelentős pénzösszeget és aranykészletet Volodymyr Zelenszkij bejelentése szerint. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a döntés érdemben mozdíthatja elő a két ország diplomáciai kapcsolatainak javulását. Az Osztrák Bank furgonja összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába, amikor a magyar hatóságok feltartóztatták és lefoglalták a rakományt. A szállítmány biztonságos célba juttatása és az eszközök visszaadása a kijevi vezetés szerint a bizalomépítés fontos mérföldköve. Újabb mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgárság program, amelynek köszönhetően már a jövedelemigazolás és a nemleges adóigazolás is lekérhető mobil alkalmazáson keresztül. A fejlesztés jelentősen megkönnyíti az állami támogatások és a banki hitelek ügyintézését, mivel a folyamat mindössze egy QR-kódos azonosítást igényel. Az adóhatósági igazolások kiadása az állampolgárok számára teljesen ingyenes, az ügyintézési határidő pedig legfeljebb 6 naptári nap. A rendszer használata előtt fontos ellenőrizni, hogy az előző évi adóbevallás beküldése megtörtént-e, mert ez alapfeltétele a dokumentumok generálásának. Egyre több külföldön dolgozó magyar készül tudatosan a hazatérésre, és már a költözés előtt megkezdi online tanulmányait a kedvezőbb itthoni elhelyezkedés érdekében. A tanfolyamguru közleménye szerint a visszatérési hullám stratégiai jellegű, az érintettek a kint szerzett tapasztalatot hazai képesítéssel egészítik ki. A legtöbb érdeklődés Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból és Hollandiából érkezik a távoktatási programok iránt. Az online képzések rugalmassága lehetővé teszi, hogy a munkavállalók még a határátlépés előtt megszerezzék a szükséges szaktudást, ezzel is rövidítve a magyarországi munkába állás idejét.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, ebben az órában a Coldplay-jel, Jamie Lee-ával és Rick Astley-vel. Kermes péntek délután, jó hétvégét, a Depeche Móddal kezdjük ezt az órát. Itt a Personal Jesus. Reach out.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
2: Ez nem! Ez orosháza, aki kocint!
3: 80 éve lett város orosháza. Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar. Orosházi bornapok, május 8-a 9-e 15 órától kifulladásig. Orosháza főterén. Részletek a Facebookon.
0: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
6: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
7: Itt a tavasz, Irály Hódmezővásárhely. Május 14-e és 16-a között vár a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Lovas bemutatók, fogadhajtás, kutyássók, pónilovaglás, szalmavár és rajzverseny, óriási gépek, állatbemutatók, finom ételek, kézműves vásár, 3 nap szabadtéri élmény az egész családnak. Találkozzunk a Hódmezőgazda ZRT kiállítási területén. www.hódmezőgazda.hu. A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békésvár megye hivatalos média partner.
8: Próbálta már az elektromos kerékpározást?
9: Akkor itt az idő. Elektromos kerékpárok óriás választéka a megbízható magyar Koliker márkából. Normál kivitel 350 000 forintos indulóár. Szerviz háttér. Próbálja ki, szeretni fogja. Termokamera Kft. Szabadságtér 16-18.
10: Volt lámpa volt.
9: Bővebb info termokamerakft.hu.
11: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
12: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
13: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

Szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Korra reggel a délkeleti határhoz közel, kisebb eső nem kizárt, aztán napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszortan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Több tájegységünkön élénk lökések kísérhetik az északi eszelet. Hajnalban 13, még holnap délután 23 fokra készülhetünk.

0: közlekedési információ.
1: Gyulán a 44-esen a Csabai út csatlakozásánál átépítik a csomópontot. Emiatt az országhatár felé kiépített terelés fogadja az autósokat. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között is. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó út

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek, jelentette ki Gulyás Gergely a Facebookon. A leköszönő miniszter a kormánypártok leendő frakció vezetője hangsúlyozta, hogy bár a politikai felelősség közös, a jogi felelősség minden esetben egyéni. A politikus szerint az új hatalom kollektív bűnössége próbálja megbélyegezni a nemzeti oldalt, amit ő boszorkányüldözésnek nevezett. Gulyás Gergely az elmúlt 16 év eredményei között említette a gazdaság teljesítményét és a reálbérek megduplázódását. Hozzátette, a reményei szerint a továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott az egyes ügyek teljes körű feltárására. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatala, amivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tiszapárt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak a hazai vállalkozások a házi pénztáraikban a bankszámlák helyett, ami 2026-ban is a Nemzeti Adó és Vámhivatal kiemelt ellenőrzési célpontja marad. A hatóság a kormányváltástól függetlenül folytatja a kis- és középvállalkozások tematikus vizsgálatát, különös figyelmet fordítva a tulajdonosi kölcsönök valódiságára és a készpénzállomány mértékére. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok ebben az órában, hozom Lenny Kravitztől a Fly Away-t, itt lesz Mikától a Grace Kelly és az All Saints-től a Black Coffee. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, benne jön Jason Donovan-tól az Everyday.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
3: A Semper Medical Center várja betegeit új rendelésekkel. Tüdőgyógyászat és urológia. www.esmedical.hu. Telefon 20 983 0274.
4: Fiú, hallod ezt? Ez a szomszéd?
5: Ez nem! Ez orvosháza, aki kocint!
6: 80 éve lett város orvosháza.
7: Az ország legjobb pincészetei, funky és house DJ-k. Élő koncertek, fúvós zenekar.
6: Orvosházi bornapok, május 8-a-9-e, 15 órától kifulladásig.
7: Orvosháza főterén. Részletek a Facebookon.
8: A rendezvény hivatalos média támogatója a Körös Hírcentrum.
9: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
11: Részletek ágyfa.hu.
10: Tetőt készítünk az álmoknak.
12: A 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok 2026. május 14-e és 16-a között Hódmezővásárhelyen ismét a hazai agrárszektor egyik legkiemelkedőbb üzleti találkozópontja lesz. Csodás állatsereglet, showbírálatok, legújabb gépek és technológiák, szakmai konferenciák, valódi üzleti lehetőségek. Építsen kapcsolatokat, találjon új partnereket és növelje üzleti lehetőségeit egy dinamikus szakmai környezetben. Az agrárium jövője itt formálódik. www.hodmezőgazda.hu.
13: A rendezvény hangja a Start Rádió, a Békés vármegyei hivatalos médiapartner.
14: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
15: A tavaszi szezon elkezdődött. Elektromos rollerek már 105 ezer forinttól. Őre várnak Békés Csaba legnagyobb elektromos roller választékában. Megbízható Xiaomi Kukurin Navi márkákkal. Sőt, márka független roller szerviz.
16: Termokamera Kft. Békés Csaba Szabadságtér 16-18.
17: Volt lámpa, volt.
18: Reklámot hallottak.

Házas tart a 98.4-en, jöjjön egy macskás bűnügy egyenesen Svájcból. Képzeljétek, Zürichben egy 68 éves nyugdíjas néni annyira megszerette a szomszédja Leo nevű macskáját, hogy 10 hónapon át rendszeresen etette. Ez azért nem olyan különleges, előfordulhat bárhol. A néni azonban nem állt meg itt, még egy macska bejárót is szereltetett az ajtajára, hogy Leo bármikor betérhessen egy kis nasira. A gazdi viszont ettől a hírtől nem volt elragadtatva, és feljelentette a nőt jogtalan kisajátítás miatt. Svájcban ugyanis a macskák a gazdájuk tulajdonát képezik, így más etetése bűncselekménynek számít. Most a néni 3600 frankos felfüggesztett bírságra, és további 800 frankos pénzbüntetésre számíthat.

házastart a 98.4-en a tudósok megint alkottak. Egy friss kutatás szerint a férfiak gyorsabban mondják ki, hogy szeretlek, mint a nők. És nem csak, hogy gyorsabban, de még komolyabban is gondolják. Állítólag már 6 hét után dobog a szívünk, és nem a kávétól. A kutatók szerint ez evolúciós dolog. A férfiaknak gyorsan kellett dönteni, hogy megéri-e érzelmének befektetni, vagy tovább kell menni a következő romantikus lehetőséghez.

6 óra múlt 4 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában hozom a Hootie and the Blowfish slágerét, itt lesz az Only Wanna Be With You, hallhatjuk majd az Aerosmith, az Inexis és a Balkan Fanatic egy-egy dalát. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne

Budapest tart a 98.4-en, van ennyi fordulunk. 165 éve mai nap a Vörös Kereszt napja. 80 éve a mai nap a Győzelem napja is. Az európai hadszíntéren ezen a napon ért véget a II. Világháború. 50 éves a mai napon Enrique Iglesias. 596 éve a 100 éves háborúban Jean d'Arc vezetésével a franciák visszaverték Orlán ostromlóit. És 371 éve a mai napon Otto von Guericke bebizonyította a légüres tér létezését.

eszedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a eszedbe, mikor diderekbe

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araszki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Intenzív képzési programot indított az országgyűlés hivatala, mivel a választások után több mint 150 képviselő kezdi meg első parlamenti ciklusát. A tájékoztató szerint a Tisza párt 141 fős frakciójából mindenki újoncnak számít, de a kormánypártoknál és a Mi Hazánknál is vannak olyan politikusok, akik most kerültek be először a testületbe. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a törvényhozási folyamatokat, a házszabályt, valamint az indítványok benyújtásához szükséges informatikai rendszerek használatát. Az őszi ülésszak kezdetéig egy külön támogató csoport is segíti a képviselők munkáját az országgyűlésben. Több mint 1000 rászoruló gyermek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat látáskorrekciós pályázatán, amely 223 település családjainak nyújtott segítséget. A program az OTP Bank ügyfeleinek mikroadományaiból és a szolgálat saját forrásából összesen 65 millió forintból valósult meg. A támogatás fejenként maximum 80 ezer forintot biztosított a látásjavító eszközök beszerzésére, amelyet országszerte 300 optikában válthattak be az érintettek. A szervezet hangsúlyozta, hogy a megfelelő szemüveg biztosítása nem csak az életminőséget javítja, hanem alapvetően hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességéhez is. Hivatalból indított vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, miután egy hacker csoport mintegy 8,5 terabájtnyi adatot tulajdonított el és tett közzé a MediaWorks Hungary rendszeréből. A kiszivárgott állományok csaknem 15 millió fájlt tartalmaznak, amelyek között nagyszámú személyes adat, többek között nevek, lakcímek és bankszámlaszámok is szerepelnek. A hatóság nyomatékosan felhívja a sajtó és a nyilvánosság figyelmét, hogy a jogellenesen megszerzett adatok bárminemű tárolása, felhasználása vagy ezek közzététele jogszabálysértő.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. És még több.
3: És még több.
0: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Zsombok Réka, Zséka, énekesnő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: és még több.
1: Mi van akkor, hogyha meghívnak téged egy helyre fellépni, és nem úgy reagál a közönség, ahogy te elvárnád? Tehát mit tudom én, jönnek ilyen kis agresszorok, és akkor beszólogatnak, vagy valami, volt már ilyen esetleg?
2: Kis gyerekek megdobálnak kővel.
1: Igen, ilyen. Vagy azt mondják, hogy kaki, vagy ilyesmi. Ilyen volt egy esetleg? Jó, most nyilván
2: ilyen
1: most
2: konkrétan ilyen volt.
1: Tényleg? Az igen.
2: Olyan egy kislány valamit, de nem kavicsot, valamit feldobott a színben, már unatkozott. Uh-huh. Ugye ez az pont nem egy gyerekműsor volt, ez egy adventi műsor volt, nem tudom
1: milyen
2: már
1: kedves,
2: hol.
1: Igen.
2: Igen, és szegényke unatkozott, és odajött, és így bekiabált egy, most nem mondom ki, csúnya szót, de aranyos volt amúgy. De ritkán fordul elő ilyen, hát ilyen a popszakma, azt tudjuk, hogy kapunk hideget, meleget, de hál' Istennek inkább meleget.
1: Volt-e olyan, hogy több emberre számítottál, és kevesebb jött el? Ilyenkor hogy reagálod le az adott szituációt, hogyha, mit tudom én, egy kicsit szellősebb a nézőtér?
2: Volt ilyen, és sajnos nagyon rosszul kezelem, tehát én tudom, hogy tulajdonképpen sokszor nem is amiatt izgulok, hogy milyen lesz maga a műsor, mert úgy magamban már így az évek alatt egy kiépítettem azt a fajta, hogy mondjam, stabilitás, hogy már tudom, hogy ha nem vagyok annyira jó formában, akkor is azért igyekszem kihozni a maximumot, és leginkább amiatt szoktam izgulni, hogy a körülmények, amire nincs hatásom, hogy most hány gyerek lesz mondjuk egy gyereknapon, hány ember jön ki mondjuk egy városi rendezvényre, és ezeket nem jól kezelem sajnos. Még mindig nagyon befolyásol az, hogy mit gondol a külvilág, vagy hogy milyen visszajelzést kapok, és ezen dolgozom, tehát ezt szeretném, hogy ez ne befolyásoljon annyira, de sajnos van, hogy kibillent. De ez állítólag, vagy általában nem látszik rajtam, legalábbis azt szokták mondani, hogy nem látszik. Én szerintem mindenki ül az arcomra, de próbálom ezt így leplezni, hogyha nem olyanok a körülmények.
1: Persze, mert általában az szokott lenni, hogy aki a színpadon van, és mit tudom én, elront egy szöveget, elront egy sort, rosszul fog le egy akkordot, vagy bármi, akkor az csak ő veszi észre. A közönség nem. És ugye, hogyha többen vannak, tehát hogyha egy zenekarról beszélünk, akkor ugye a koncert végén mindig megy a diskurzus, hogy úristen, most
2: mi volt a
1: mi
2: baj?
1: Mi volt a baj? Így van, hogy te most rossz sort énekeltél, vagy valami, igen, senki nem veszi észre. Tehát én ezt a tavalyi fellépésedet tudom felhozni, amikor láttalak Gyulán, ott a világóránál, hogy ott is nagyon-nagyon izgult, tehát látszódott rajtad. Én ugye más szemmel látom az előadót, aki éppen fellép, mint például Özvegy Jolika néni, aki éppen most jött a házból. Ott a looperrel nagyon-nagyon kemény küzdelmed volt, így van, de roppant frappánsan megoldottad. Kétszer kellett újra kezdjen, mert elcsúszott a sebesség, erre emlékszem, de nagyon, tehát mondhatni
2: profi. Melyik dalnál?
1: Nem tudom, na ez most, ez jó kérdés.
2: Na
1: most akasztják a hóhért. Nem jegyeztem meg, de az biztos, hogy kétszer kellett neki kezdeni.
2: Meg egyszer volt
1: elcsúszott
2: a fekete vonaddal, nem tudom, emlékszel, az nagyon vicces,
1: igen,
2: amikor retsz gombom marad tehát benyomom a gombot, és igen, nem stoppolom le, és igen, veszem tovább, igen, és elkezdtem a lead szólamot venni tovább, igen, és akkor hidd el az élet, és ment tovább, de ezeket én, hál' Istennek, szerintem így jól kezelem, szoktam nevetni.
1: Azt hiszem tán, hogy ez volt az a dal, amit újra kellett, hogy kezdjél.
2: Csak kitöröltem a sávot, azt nem kellett újra kezdem, kitöröltem a főszólamot, és akkor mentem tovább, de ezeken így jókat mosolgok. Meg amúgy Ed Sheeran, nem tudom, hogy mennyire láttál ilyen looperes verziókat, ő van, hogy ilyen 100 000 előtt, vagy
1: igen,
2: 15 000 előtt arénában van, hogy elrontja újra kezd, én nagyon bírom ezt, hogy ő jó,
1: figyelj csak, egyébként ez személyesebbé teszi magát a produkciót, tehát alapból egy személyes jellegű produkcióról beszélünk, tehát nem egy nagy zenekaros, hatalmas, monumentális vizuállal ellátott koncertről beszélünk, hanem egy személyes színpadi képről beszélünk, és az amúgy is személyes képet még személyesebbé, még közvetlenebbé teszi az, hogyha az előadó, mit tudom én, jól reagálja le azt, amit a közönség is észrevet, hogy hoppá, itt történt egy kis baki. Hát ugye élő példa erre, most egy teljesen másik vonal, ugye a Lárpurlár társulatból a Dolágsali Robi, akinek ugye jellegzetes az, hogy folyamatosan elfelejti a szöveget. Tehát megvan a szövegnek a gerince, és ugye a Pető Zsolttal játsszák a Boborján szerepet.
2: Igen, igen.
1: És ugye egyfolytában szivatja a Dolágsali megkóstolja Petőt, van, amikor szándékosan mást mond, és ugye a közönség, meg ugye, tehát nyilván a közönség nem tudja előre a szöveget, főleg, hogyha először ül egy ilyen előadáson, hanem röhögnek, tehát látszik, hogy mit a francba ezt most elrontottam, de jól kezelik le, tehát ez ad egy személyes kis kontaktot, úgymond az előadó és a nézőtér között, szerintem legalábbis, úgyhogy ez egy jó dolog tud lenni.
2: Na ez is egy nagyon nagy harc, ez tök jó, hogy feljött, mert ez, hogy a hibázás, igen, hogy nem merünk hibázni. Igen. Sokszor én is arra azon kapom magam, hogy annyira rettegek, hogy jaj, mi van, ha elrontom a szöveget, mi van, ha egy akkordot fél, tehát mi van akkor? Tehát amikor az Ed Sheeran megengedi magának, érted, egy arénába, hogy elrontson egy dalt és háromszorra kezdje, nehogy már én azon, tehát hogy az, hogy merjünk hibázni, hogy emberek vagyunk, még a Beyoncé se énekel minden koncertjén kristálytisztán, ami mondjuk, amit nehéz elképzelni, de hogy biztos van ilyen, mert végignéztem az összes felvételt, de vagy nem találtam ilyet, szerintem kihúzzák utólag a hangot, csak erre tudok
1: lehetséges
2: gondolni.
1: Egyébként.
2: De mindenki, tehát nem, szerintem nem lehet hibátlanul.
1: Persze, meg az is egy humorfaktor, hogyha ugye kiindulva Ed Sheeranből, hogy elrontja és újra kezdi, és mit tudom én, benyom valami kis poént, hogy na akkor, let's do it again, vagy valami.
2: És röhögnek, és tök jó, hogy felszabadulnak.
1: És akkor nem csak a zenéről szól az egész, hanem egy tényleg egy személyes, egy poénos helyzet alakul ki ebből.
2: Igen, ezt meg kell tanulni, szerintem jól kezelni. Start Rádió. Az egyik legkedvesebb dal következik a szívemnek, egy dal Istenről, hitről és reményről, te csak vársz.

0: te csak vársz türelmesen, mert te ilyenkor is itt vagy, Istenem.
1: Sok zene, sok zene, és még több, és még több.
2: Start Rádió.
3: Vannak-e tervek így a jövőre nézve, ezt osszuk meg így a kedves hallgatókkal, ha vannak, ha nincsenek, akkor azt is.
4: Jó a kérdés, nem vagyok egy jó tervező, az a helyzet.
3: Új dal.
4: Ezen igyekszem esetleg változtatni, mert most nemrég jelent meg a legújabb dalom, a Lélek hazatalál, ami egy ilyen, hát mondhatjuk egy ilyen mérföldkő az életemben, és most egy olyan váltásban vagyok, hogy már nem akarom azt csinálni, amit eddig, mert rengeteg, nem tudom, mennyire ismered a dalaimat, ugye hoztam egy jó párat, nekem nagyon sok dalom a fájdalomból született, a szenvedésből, szakítás, bánat, jaj.
3: De ezt te nem tartod úgymond sablonnak? Tehát ugye ismerjük így a mostani mai felhozatalt, ugye a zenei felhozatalt, volt is szó róla, te ezt nem tartod sablonnak, hogy a fájdalomról és a szakításról?
4: Nekem ez jött. Tehát ez a lelkemből, tehát valamiért én egy olyan melankólikus típus vagyok, és szerintem nagyon nagy a kontraszt, hogy egy ilyen nagyon sokan ilyen pörgősnek, vidámnak, ilyen mindenféle, tehát ilyen energikusnak gondolnak, és van egy oldalam, ami ez a nagyon introvertált, nagyon lelkis, ez a jaj, és nekem valahogy abból születtek mindig a dalaim, abból az énemből, és én ezen most már tudatosan nagyon szeretnék változtatni, hogy olyan dalokat szeretnék alkotni, amik Istenről szólnak, az életről szólnak, hogy ünnepeljük az életet, ünnepeljük magunkat, és hogy ez, hogy ne mindig csak ez a fájdalom, mert persze az is kell, meg az is jó néha, én is így szoktam ilyeneket hallgatni, meghallgatom Rének, ha nem tudom melyik dalát, és akkor tök jót lehet rajta sírni, de hogy szerintem ebből most már jó lenne kilépni, és most már olyan dolgokat csinálni, amik előre viszik ezt a világot, meg az emberiséget, úgyhogy most ebben a váltó szakaszban vagyok, és nagyon bízom benne, hogy a jó Isten segít nekem abban, hogy ezen át tudjak így minél hamarabb billenni, és alkotni, tehát hogy igazán jó dolgokat alkotni.
3: A te kis követőid egyébként mennyire tudnak ezzel azonosulni, hogy most nem azt fogják kapni, amit eddig?
4: Én szerintem örülni fognak, mert a legtöbb követőm, én azt gondolom, lehet, hogy tévedek, ahogy így látom így a statisztikát, figyelgetem nem nagyon, de amennyire így figyelem, engem nagyon sok keresztény ember követ, és szerintem ők, bár sok ilyen csőlátású keresztény ember van, ezt mondjuk ki, akik nem feltétlenül élik azt, amit gondolnak erről az egészről, vagy éppen eljárnak templomba, de olyan messze vannak a hittől, mint Makó Jeruzsálemtől, ezt most bocsánat, kimondom, de szerintem rengeteg olyan ember van, aki mondjuk engem hallgat, aki a lelkem miatt követ, és azokra a dalokra és mondani valókra van szüksége, amit én képviselek, és azt szerintem ezután is követni fog, vagy ezután is tud majd kapcsolódni ehhez a fajta lelkiséghez, vagy lelkülethez, én azt gondolom.
3: Hogy gondolod, számodra melyik ideálisabb így dalonként kiadni a szerzeményeidet, vagy albumonként? Hogy szerencsés szerinted, hogy így egyszerre zúdítasz, mit tudom én, 12 dalt a hallgatókra, vagy mondjuk egyesével szépen a kis videó megosztó portálon publikálod ezeket a dalokat?
4: Melyik számodra én az szerencsés? Vagyok, aki, hát hogy mi a szerencsés, azt mindjárt elmondom, de én az vagyok, aki ez a dalonként csepegtető, és ez nem feltétlenül jó, mert nekem nagy álmom az, hogy egy album például. Ez ilyen, nem is tudom már mióta, nekem ez így ott lebeg, hogyha tényleg egy ilyen 10 dalos albumot mondjuk ki tudnék egyszer adni, vagy nem egyszer, akár többször, az nekem nagyon nagy álmom, és valahogy eddig, hát most mondanám, hogy nem volt lehetőségem, vagy ugye ez az előadói lét, mint tudjuk, főleg itt a Békés megyében, és nem akarok kifele mutogatni, mert szerintem vállalnunk kell a felelősséget saját magunkért, az életünkért, a döntésünkért, de itt ez egy nagyon korlátozott régió, és szerintem nehéz a helyi előadóknak előre jutni, akár anyagi támogatásba, tehát hogy nagyon, ez egy ilyen nagyon-nagyon beszűkült kis közeg szerintem.
3: Egyetértek, igen.
4: Én ugye te is, mint zenész, te is pontosan látod és tudod ezt, és szerintem ezen nagyon jó lenne valahogy változtatni, ebből így kitörni, és hát én mindig egy ilyen nagy álmodozó voltam, úgyhogy én még nem adtam fel ezt az álmomat és ezt a reményt, hogy egyszer ez valahogy át fog szakadni ez a gát, is szerintem igenis nagyon-nagyon jó dolog. Albumokat kiadni, nagyon jó producerekkel együtt dolgozni, zenekarral együtt dolgozni, szerintem ez egy csodálatos dolog, és nekem mindig is ez lesz a top dream, úgyhogy ez ha már ilyen nagyon elangolosodtunk, de szerintem érted a lényeget, úgyhogy...
3: Abszolút. Zséka, köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked a továbbiakban.
4: Nagyon szépen köszönöm, szia. Hogy itt lehettem. Sziasztok! Szia! A következő dalt a testvéremmel, Áronnal közösen írtuk. Ez az Összeérünk, és annak is a szimfonikus verziója. Jöjjön.

0: 1 a startnál kezdődik, és a startnál ér véget.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Sok a szere?
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

sorba súgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát.

0: még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Attól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,